ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a diszkós itt minden nap, este 8 órától. Élőben zenél nálunk, ma is jönnek, ahogy a hét minden napján, és természetesen óriási kedvenceket is készítenek. A Just Another Day mindjárt érkezik tőlük, előtte viszont Ray Daltont hozom a Do It Again-nel. Ez a rádió egy kellemes éjszakát.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, hétfőtől pedig jön Balázsék új játéka. Nem akarok már máshol lenni, csak a te karjaidban. A nagy őrült cipős kríz szerintem óriási lesz. Ez meg Lói újdonság a David Puentezzel, a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ha a 10 legmenőbb előadót kell most felsorolnunk, akkor Martin Garrix és Ed Sheeran tudja, hogy köztük lenne. És ez azért érdekes, mert hogy ők most közösen csináltak egy dalt. Egyébként hozzáteszem újra, mert már nem az első, de óriási lett a Repeat It, ezt indítom a rádió egyen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket változatosan. Itt lesz az újdonságok közül Shakira, a nagy klasszikusok közül Aaron Csupát is hozom, de Bibi Rexával is készülök. A kérdésben pedig a nyár egyik legnagyobb kedvence Alex Kenji és a Bambolé. Pár perc és a hírek után ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet. Elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ez pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. A tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerben.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ebben az órában is a legnagyobb kedvencek szólnak változatosan. Köztük most az az előadó, aki fellépett a Rádió 1 születésnapi fesztiválon májusban, egyszerre tűnik közelének és távolinak, de hát ilyen ez itt szeptemberben. Ő Accent, Szerával, Misha Millerrel a Don't Leave-el indítok, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Tiesto, aki zenélt már olimpia megnyitón, és Shakira, aki zenélt már VB megnyitón, meg Final Show-n is, többször is, a legutóbbin is, ott ezt adta elő a Die Die, amit indítok a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az ország legjobb DJ pedig nálunk zenélnek a World is My Radio Show-ban, meg a diszkósítben, meg a Live Mix-ben. Na hát, itt is lehet találkozni DJ Metzger Vickivel, a Live Mix-ben is többször megfordul. Most meg Nagy Bogival és Miss Mooddal az igazi mai slágert hozza, ez az Éden itt a rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy konténerjáték pedig folytatódik, továbbra is ott az esély gyűjteni egy kulcsot, amivel valaki ki fogja tudni nyitni a Rádió egy konténert, és minden ajándékot, ami benne van, el fog tudni vinni. A Robi is úszjon közben, egy újdonsággal a Better Times, ezt választottam most itt a Rádió egyen kellemes éjszakát.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek, köztük lesz a Swiss Disco újdonsága, hozok egy nagy kedvencet David Guettától és Seattle a Titaniumot a következő órában, elsőként pedig Taylor Swift-től az Open Light-ot indítom majd. Alig pár perc is, jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll rendelkezésre káros anyag kibocsátásmentes energia. A skandináv országok, különösen Finnország ideális helyszínt kínálnak az adatközpontok számára. A hűvös éghajlat természetes módon segíti a szerverek hűtését, ami csökkenti az energiafelhasználást és a működési költségeket. Emellett a megbízható elektromos hálózatok és a széndioxid semleges energiaforrások bősége tovább növeli a régió vonzerejét. Jelenleg a Microsoft 3 finnországi telephelyen összesen 12 új adatközpontot fejleszt. Ezeken a helyszíneken a vállalat együttműködik helyi távhőszolgáltatókkal, mint például a Fortum vállalattal, hogy az adatközpontok által termelt hulladékhőt újrahasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. Alistair Spears, a Microsoft adatközpontokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött, kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmazzák, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, hétfőtől jön Balázsék őrült cipős kvíze. Elképesztő nyereményekért akár 100 000 forintot is lehet nyerni majd naponta. Balázséknál. Na, addig viszont én pörgetem az igazi mai slágereket. Ebben az órában is hozom a legjobbakat. Most a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight-ot indítom.

0: due ghiaccio.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, pedig Minelli volt, aki nagyon-nagyon sok előadónak készít dalokat, nem csak saját magának írja ezeket, többek között Tinának is. Na, most viszont Cookie, aki ugyancsak nagyon sok dalt készít, ez például Garnerrel közösen a Fire-t indítom, délután 5 órától pedig természetesen ma is érkezik hozzánk, csak itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez a

0: Igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: Tossággal hozzuk ezeket, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A fogyarásban például egy rádió DJ, Regál Lili, az év DJ-e díj többszöri nyertese és a Hear Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kazinc Barcik a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gyorsan megfékezték a tüzet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Kazincbarcikai Gábor Áron utcában szeptember 10-én családi ház udvarán hirtelen kialakult tűzesethez riasztották a Kazincbarcikai hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársait. A helyszínre érkező tűzoltóegység gyorsan megvégezte a tüzet, személyi sérülés és anyagi kár nélkül, írja Color Line. Baleset történt Csoba és Tiszatardos között a 36-21-es út 12-es kilométer szelvényénél, ahol összeütközött két személyautó pénteken, közölte a katasztrófavédelem. Mint írták, a frontális balesethez a szerencsi hivatásos tűzoltókat riasztották. A RAJ a mentősökkel együttműködve egy embert kiemeltek egyik járműből. A műszaki mentésben egy arra járó szabadnapos tűzoltó is segített. A Magyar Vöröskereszt nevével visszaélő telefonos csalók próbálkoznak pénzt kérni a lakosságtól. A szervezet tájékoztatása szerint ismeretlen személyek telefonon keresik meg az embereket, és anyagi támogatást kérnek, azt a látszatot keltve, hogy a Magyar Vöröskereszt számára gyűjtenek. A jelenlegi információk alapján a csalók egy plusz 36 1 809-es kezdetű telefonszámról telefonálnak. A Magyar Vöröskereszt hangsúlyozza, hogy a szervezet telefonon keresztül nem kér anyagi támogatást, és ilyen módon nem gyűjt pénzt. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy legyenek elővigyázatosak, és ha ilyen hívást kapnak, ne adjanak át pénzt, illetve ne adják meg személyes és pénzügyi adataikat sem. Jó, tudják a Borsodabó-Zemplén vármegyeiek is, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Jó, ha tudják a Borsodabó-Zemplén vármegyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Délután nyugat felől megélénkül majd a szél, kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé lesz majd élénk az északias szél az esti órákban. Hűvös lesz a reggel. A minimumok 6 és 13, napközben a maximumok 20 és 26 fok között alakulnak.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet, elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ez pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. A tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, szeptember 12-e van a Máriák a névnaposok, sok boldogságot nekik, én pedig na náhogy hozom a legnagyobb kedvenceket változatosan, nem sokára Joel Corey emenik és a Head and Heart, ő viszont Ray Dalton a Blood Running-nal, szép reggelt!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert hát szépen lassan azért megérkezett az ősz, eső is esett egész sok, ha minden igaz, akkor talán hétvégén nagy rész nem fog esni, és ilyen 20-21-22 fokos napi csúcsok is összejönnek, az jó. Cyril, Mary Jo, Still Into You, a hírek után ezt indítom. Aki pedig üzenne a számú 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll

0: hulladékhőt újra hasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. Alistair Spears, a Microsoft adatközpontokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött, kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmazzák, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy német énekesnő, akivel megfordult a világ az elmúlt egy évben, soha annyit nem koncertezett, mint idén, Loi. Az újdonság a David Puente-zzel a Golden Summer, amit már is indítok itt a rádióban.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket. Mi játszunk?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gyorsan megfékezték a tüzet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Kazincbarcikai Gábor Áron utcában szeptember 10-én családi ház udvarán hirtelen kialakult tűzesethez riasztották a kazincbarcikai hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársait. A helyszínre érkező tűzoltóegység gyorsan megvégezte a tüzet, személyi sérülés és anyagi kár nélkül, írja Color Line. Baleset történt Csoba és Tiszatardos között a 36-21-es út 12-es kilométer szelvényénél, ahol összeütközött két személyautó pénteken, közölte a katasztrófa védelem. Mint írták, a frontális balesethez a szerencsi hivatásos tűzoltókat riasztották. A RAJ a mentősökkel együttműködve egy embert kiemeltek egyik járműből, a műszaki mentésben egy arra járó szabadnapos tűzoltó is segített. A Magyar Vöröskereszt nevével visszaélő telefonos csalók próbálkoznak pénzt kérni a lakosságtól. A szervezet tájékoztatása szerint ismeretlen személyek telefonon keresik meg az embereket, és anyagi támogatást kérnek, azt találkozott keltve, hogy a Magyar Vöröskereszt számára gyűjtenek. A jelenlegi információk alapján a csalók egy plusz 36 1 809-es kezdetű telefonszámról telefonálnak. A Magyar Vöröskereszt hangsúlyozza, hogy a szervezet telefonon keresztül nem kér anyagi támogatást, és ilyen módon nem gyűjt pénzt. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy legyenek elővigyázatosak, és ha ilyen hívást kapnak, ne adjanak át pénzt, illetve ne adják meg személyes és pénzügyi adataikat sem. Látványos kísérletek, előadások és interaktív laborlátogatás is várja Borsod, a Baluzemplén vármegyei érdeklődőket is. A Semmelweis Egyetemen szeptember 25-26-án a kutatók éjszakáján előadás szól majd egyebek mellett a betegségek diagnosztizálásának lépéseiről, a személyazonosítós módszereiről, az igazságügyi orvostan rejtelmeiről, a sejtek válogatásáról és elemzéséről, valamint arról is, hogy mi történik a betegekből származó szövetmintákkal és műtéti anyagokkal a végleges diagnózis megszületéséig. Egyes programok korhatárhoz kötöttek. A meteorológusok szerint az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Délután nyugat felől megélénkül majd a szél, kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé lesz majd élénk az északi a szél az esti órákban, hűvös lesz a reggel. A minimumok 6 és 13, napközben a maximumok 20 és 26 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, hát ennyire lesz esős, azt majd meglátjuk, kirúgja magát, talán már annyira nem, mint a tegnapi nap. Itt viszont már is Taylor Swift jön, aki ugye bekerült a 30 aktuálisan élő legnagyobb amerikai dalszerző listára, ami azért azt gondolom egy nagy dolog. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknak pedig jövő héten vadiú játéka indul, az őrült cipős kvíz, amivel naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni, szóval megéri játszani, addig meg, na nehogy élvezzük csak simán az igazi mai slágereket, most Shakirától a Die Die, amit indít.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Baleset történt Csobai és Tiszatardos között. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok az Oxigén Média híreivel. Baleset történt Csobai és Tiszatardos között a 36-21-es út 12-es kilométer szelvényénél, ahol összeütközött két személyautó pénteken, közölte a katasztrófa védelem. Mint írták, a frontális balesethez a szerencsi hivatásos tűzoltókat riasztották. A RAJ a mentősökkel együttműködve egy embert kiemeltek egyik járműből, a műszaki mentésben egy arra járó szabadnapos tűzoltó is segített. A Kazincbarcikai Gábor Áron utcában szeptember 10-én családi ház udvarán hirtelen kialakult tűzesetet riasztották a Kazincbarcikai hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársait. A helyszínre érkező tűzoltóegység gyorsan megfékezte a tüzet, személyi sérülés és anyagi kár nélkül, írja Color Line. Kazincbarcikára érkezik a Kék Róka című színmű a Dériné társulat előadásában. A darabot szeptember 17-én csütörtökön 19 órától adják elő az Egressy Béni Művelődési Központban. Az előadás a Dériné program hozzájárulásával valósul meg. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció szeptember 1-től a Mezei István Művészeti Központ pénztári nyitvatartás idejében, hétfőtől péntekig 11 és 18 óra között, írja Color Line. Módosul az MB2 a Mercantil Bank Liga 10. fordulójában rendezendő DVTK Color City Kazincbarcika SC bajnoki mérkőzés időpontja. A borsodi rangadó

0: hallgató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Délután nyugat felől megélénkül majd a szél, kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé lesz majd élénk az északiak szél az esti órákban, hűvös lesz a reggel. A minimumok 6 és 13, napközben a maximumok 20 és 26 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió X!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és aki azt gondolta, lassítunk, dehogy is. Továbbra is nagy lendület, nagy kedvencek, és jó kis ébresztő dalok, így fél hét után is a Rádió egyen. A Penny Kettő Disco és a High Hopes jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nem túlzás azt mondani, hogy mindenki kulcskereső lázban ég, hiszen elindult újra a konténerjátékunk, lehet gyűjteni a kulcsokat is. Egy nagyon fontos dolgot mondok most ezzel kapcsolatban. Hétfőn Atis extra kulcsokkal meg lehet találni majd a Corvin Plázánál. 10 óra után. Jó, szóval aki néhány extra kulcsot begyűjtene, annak szerintem ez egy elég jó tipp. Ez meg egy igazi mai sláger, most Kámráttól a Hug Yourself, amit indítok. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, hát igen, egyre inkább azért szeptemberi feelingben töltjük az időt, de legalább nagy hőség nem lesz. A következő órában pedig jó kis változatosság, amire lehet készülni. Hozom például Regán Lili újdonságát, de itt lesz Bibi Rexa, itt lesz egy nagy klasszikussal, Dua Lipa Physical-lel, a kezdésen pedig Sam Feld és Rosalind párosa. Nagy kedvenc, a Hard Like Mine. Mindjárt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
4: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
3: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
4: Jobb, ha felkészül.
5: Nagyon féltelek.
4: Ne lassíts!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
4: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
3: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 30%.
8: Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben outlet árak várnak.
9: 40, 50, 60, 70, 80.
8: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron, akár 70-80% kedvezménnyel. Ne maradj le!
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
2: Ahol!

megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Rádió 1. Miért hallgatják egyre több?

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Gyorsan megfékezték a tüzet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Kazincbarcikai Gábor Áron utcában szeptember 10-én családi ház udvarán hirtelen kialakult tűzesethez riasztották a Kazincbarcikai hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársait. A helyszínre érkező tűzoltóegység gyorsan megvégezte a tüzet, személyi sérülés és anyagi kár nélkül, írja Color Line. Baleset történt Csoba és Tiszatardos között a 36-21-es út 12-es kilométer szelvényénél, ahol összeütközött két személyautó pénteken, közölte a katasztrófa védelem. Mint írták, a frontális balesethez a szerencsi hivatásos tűzoltókat riasztották. A RAJ a mentősökkel együttműködve egy embert kiemeltek egyik járműből, a műszaki mentésben egy arra járó szabadnapos tűzoltó is segített. Módosul az MB2, a Merkantil Bank Liga 10. fordulójában rendezendő DVTK Color City Kazincbarcika SC bajnoki mérkőzés időpontja. A borsodi rangadót az M4 Sport is műsorára tűzi. A találkozót eredetileg október 17-én szombaton 15 órától rendezték volna meg, azonban az időpont megváltozott. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága határozatban értesítette a DVTK-t arról, hogy két nappal később, október 19-én hétfőn 19:30-tól játsszák le, írja a WOM portál. Itt Borsod a Bolyzemplén vármegyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. Ismét elindítja a 14 és 19 év közötti fiataloknak szóló kreatív kurzusát a Fiatalírók Szövetsége. A FIS Junior elnevezésű képzésre innen Borsod a Bolyzemplén vármegyéből is. Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek az irodalom és a szépírás iránt. Rendelkeznek már saját szöveggel és szeretnék fejleszteni kreatív írói készségeiket. A kurzusnak a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont, a jelentkezési határidő 2026. szeptember 15-e kedd éjfél. A meteorológusok szerint az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Délután nyugat felől megélénkül majd a szél, kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé lesz majd élénk az északias szél az esti órákban. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13, napközben a maximumok 20 és 26 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában is egymás után jönnek az igazi mai slágerek. Most például az énekesnő, aki ennek az évnek az elején egy óriási restartot nyomott, kirúgta a kiadóját,

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság

0: ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köszi pedig a Rádió 1 DJ-je, háromszoros év DJ-je díj nyertes, Regál Lili érkezik, aki ezen a nyáron extrán sokat dolgozott. Volt olyan hónap, amikor 26-nál is több fellépése volt egy hónap alatt. Azért az egy nagy kör. De hát, akire igény van, annak mennie kell. Az igazi mai slágerek között pedig mutatom tőle a legújabbat, Regál Lili és a Hear Me itt a Rádió 1-en.
1: Vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Baleset történt Csobai és Tiszatardos között. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok az Oxigén Média híreivel. Baleset történt Csobai és Tiszatardos között a 36-21-es út 12-es kilométer szelvényénél, ahol összeütközött két személyautó pénteken, közölte a katasztrófa védelem. Mint írták, a frontális balesethez a szerencsi hivatásos tűzoltókat riasztották. A RAJ a mentősökkel együttműködve egy embert kiemeltek egyik járműből, a műszaki mentésben egy arra járó szabadnapos tűzoltó is segített. A Kazincbarcikai Gábor Áron utcában szeptember 10-én családi ház udvarán hirtelen kialakult tűzesethez riasztották a Kazincbarcikai hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársait. A helyszínre érkező tűzoltóegység gyorsan megfékezte a tüzet, személyi sérülés és anyagi kár nélkül, írja Colorline. A Magyar Vöröskereszt nevével visszaélő telefonos csalók próbálkoznak pénzt kérni a lakosságtól. A szervezet tájékoztatása szerint ismeretlen személyek telefonon keresik meg az embereket, és anyagi támogatást kérnek, azt találkozott keltve, hogy a Magyar Vöröskereszt számára gyűjtenek. A jelenlegi információk alapján a csalók egy plusz 36-1-809-es kezdetű telefonszámról telefonálnak. A Magyar Vöröskereszt hangsúlyozza, hogy a szervezet telefonon keresztül nem kér anyagi támogatást, és ilyen módon nem gyűjt pénzt. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy legyenek elővigyázatosak, és ha ilyen hívást kapnak, ne adjanak át pénzt, illetve ne adják meg személyes és pénzügyi adataikat sem. Látványos kísérletek, előadások és interaktív laborlátogatás is várja Borsod, a Bauzemplén vármegyei érdeklődőket is. A Semmelweis Egyetemen szeptember 25-26-án a kutatók éjszakáján előadás szól majd egyebek mellett a betegségek diagnosztizálásának lépéseiről, a személyazonosítós módszereiről, az igazságügyi orvostan rejtelmeiről, a sejtek válogatásáról és elemzéséről, valamint arról is, hogy mi történik a betegekből származó szövetmintákkal és műtéti anyagokkal a végleges diagnózis megszületéséig. Egyes programok korhatárhoz kötöttek. A meteorológusok szerint az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Délután nyugat felől megélénkül majd a szél, kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé lesz majd élénk az északi szél az esti órákban. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13, napközben a maximumok 20 és 26 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: olyanok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. És ne feledjük, a konténerjátékunk pörög tovább, továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és aki szeretne magának extra kulcsot meg, hát akár Attissal találkozni annak, a tuti tip,

jövő hétfő Corvin Plaza. Ott lesz a stábunk, ott lesz Atis, és lesz nála egy csomó extra kulcs, amit be lehet zsebelni, jó? Halk tipp, amit megsúgtam, mellé pedig indítom az igazi mai sláger, J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight, ami érkezik.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely 8 óra előtt járunk, aki most ébredt, azoknak szép reggelt, olyan tekintetben szuper időben kapcsolódnak be, hogy mindjárt jönnek is Balázsék, a Balázsék Weekendet, 10 órától pedig ma is pörög majd a rádió egy top 50, az elmúlt 1-7-50 legnagyobb rádió egyes kedvencével, de egyébként is megállás nélkül hozzuk az igazi mai slágereket, most például Lost Frequencies és a Basti, a Head Down, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét és jó rádiózást itt a Rádió 1-en. I was

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfió darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. 30%.
8: Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben outlet árak várnak.
9: 40, 50, 60, 70, 80.
8: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron, akár 70-80% kedvezménnyel. Ne maradj le!
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
4: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smokey. Öveg ennek kapcsolni, lassan indulunk.
1: Az 50 legjobb, igazi mai sláger, csak a Rádió 1-en, minden szombat.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Kazinc Barcik a legfrissebb hírei a Rádió1-en.
3: Gyorsan megfékezték a tüzet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Kazincbarcikai Gábor Áron utcában szeptember 10-én családi ház udvarán hirtelen kialakult tűzesethez riasztották a Kazincbarcikai hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársait. A helyszínre érkező tűzoltóegység gyorsan megfékezte a tüzet, személyi sérülés és anyagi kár nélkül, írja Color Line. Baleset történt Csoba és Tiszatardos között a 36-21-es út 12-es kilométer szelvényénél, ahol összeütközött két személyautó pénteken, közölte a katasztrófa védelem. Mint írták, a frontális balesethez a szerencsi hivatásos tűzoltókat riasztották. A RAJ a mentősökkel együttműködve egy embert kiemeltek egyik járműből, a műszaki mentésben egy arra járó szabadnapos tűzoltó is segített. Kazincbarcikára érkezik a Kék Róka című színmű a Dériné társulat előadásában. A darabot szeptember 17-én csütörtökön 19 órától adják elő az Egressy Véni Művelődési Központban. Az előadás a Dériné program hozzájárulásával valósul meg. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció szeptember 1-től a Mezei István Művészeti Központ pénztári nyitvatartás idejében, hétfőtől péntekig 11 és 18 óra között, írja Color Line. Módosul az MB2 a Mercantil Bank Liga 10. fordulójában rendezendő DVTK Color City Kazincbarcik SC bajnoki mérkőzés időpontja. A borsodi rangadót az M4sport is műsorára tűzi. A találkozót eredetileg október 17-én szombaton 15 órától rendezték volna meg, azonban az időpont megváltozott. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága határozatban értesítette a DVTK-t arról, hogy két nappal később, október 19-én hétfőn 19:30-tól játsszák le, írja a WOM portál. Itt Borsod a Bolyszemplén vármegyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Délután nyugat felől megélénkül majd a szél, kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé lesz majd élénk az északiak szél az esti órákban, hűvös lesz a reggel. A minimumok 6 és 13, napközben a maximumok 20 és 26 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
6: Oké. Okay. Gyere le!
5: Na tessék, van egy fürdőkádunk.
7: Igen.
5: Van egy halálfejünk.
7: Igen.
5: Van egy késünk, és van egy...
7: Disznóvágás. Meg vagyunk, disznóvágás.
5: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni...
6: Pszichó!
5: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó. Igen. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös igen, jelenet, igen. Hogy fürdőkád, jön a késsel, látjuk a kést, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
6: Meg a mama, aki ül a fotelba.
5: De és felajánlotta a pszichót, berakjuk. Ja. Oké, mondom a következőt. Egy korsó sör.
7: Igen.
5: Egy emoji, ami mosolyog, és kicsit ilyen ferde arcot vág, tudjátok, van az a fanyargó emoji, egy fog, egy tigris, és egy cumizó gyerek.
7: Hát ezt ki nem tudja.
5: Na, bár aki tudja, nem mondja, adjunk gondolkozási időt.
7: A cumizó gyerek a Maugli. A tigris az őserdőből. Érted? Meg vagyok.
5: A fog. A bagira?
7: A bagirának a foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, mert örülnek.
6: Szóval, mint a Balázs szokott nézni.
5: Valami szar az a fossal.
7: Ez az a hülye nézi.
5: Aminek az első része szar, a másik a foss, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzumom. Isten hozott az én világ.
7: Másnaposok.
5: Ez a másnaposok. Hát a, amikor kiveri a fogát...
6: Voltam, mondtam, hogy ilyen szar, amit te szoktál nézni.
5: Ott, ott a tigris. A sör, az inkább a buli, meg az alkohol, ugye, ők berúgnak. Oké. Látunk egy táblát, látunk egy tábla csokoládét, ez meg... Várj, nem mondtam végig, hát ne legyetek ilyen gyilkosok, hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
6: Aki egy... innentől tudja, az egy rendes ember.
5: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem. Meg van annak?
6: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
5: Shrimp?
6: Igen. Forrest Gump.
5: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van. Tehát csokoládé, pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik. A futás az ugye nagyon klasszikus. Az érem az nem tudom. És akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
6: Igen, az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább azt, hogy egy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
5: Igen.
6: Nagyon szeretem ezt.
5: Zseniális egyébként. Oké. Látunk egy dínót, látunk egy, egy csavart szaloncukorszerű valami.
6: Egy DNS-t a majom.
5: Ja. Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és beleharaptam a pultba.
6: Na, az amerikai história itt.
5: Az már más. Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornak néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS. Mostantól kezdve csak DNS-eket kaptok tőlem.
6: Karácsonyra rengeteg DNS-t kaptak. Senki nem ért.
5: Karácsonykor egy csomó szaloncukrot küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldök DNS-eket.
6: Akartam is kérdezni, miért küldtenek egy csomó DNS-t karácsonykor?
5: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Az nem szaloncukor. Ja, DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt a dino meg oda rak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
7: Az a szúnyog, hát az van a moszkító, az van benne a izébe, te a botjában az öregnek.
6: Nem, hogy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkoromban, ami van körömvágóló is.
5: Olyan, hogy egy bicska, és ki van hajtogató benne, de hat körömvágó, és az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog emoji.
6: És a srác, a harmadik, az nem egy felestízik meg, hanem az egy tudós.
5: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a legjobb.
6: Csodálatos.
5: Szaloncukor a DNS, te bajom.
6: Nem látod.
5: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odarak egy dino.
7: Hát miért nem írja föl?
6: Mert vagy a Jurassic Park, vagy a Boldog Karácsony T-Rex című film.
5: Igen, Karácsony T-Rex.
7: A múltkor Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az az.
5: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, hát, ilyen sekvéjéknek készülni?
6: Hát nem, azt sem tudtad, hogy mit lát. Svájci bicska. Svájci bicska. Szaloncukor.
5: Szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film?
6: Ez valami székely film lesz.
5: Miért kell mindent tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor, meg svájci bicska. De nem, most mondnák. Hát le vagy nézve ezzel a tesztel. Berakja a dínót. Hát persze, hogy Jurassic Park.
6: Jó, oké.
5: Mondom a következő. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementek, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
6: Madagaszkár.
7: Ez nem elefánt, te szerencsétlen. Az nem, egy az, víziló.
6: Az a víziló.
5: Ja, bocsánat. Te...
6: Hallod,
5: jó, oké. Hát érted, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
6: Az egy víziló, de amúgy lehetne bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
5: Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
6: Igen.
5: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
6: Mit csináljak az intelligenciámmal?
7: Mérhetetlen bámulatos filmismeretével.
6: Lassan. Mi ez az általános műveltség?
5: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
6: Történik valami. Végre történik valami.
5: Igen, jó. Oké, Madagaszkár, elfogadtuk a Madagaszkár.
6: Igen.
5: Jó, Madagaszkár, oké. Na ezt én is tudom, van egy kosárlabda, meg egy pálmafa.
6: Ez nem kosárlabda, hanem egy röplabda. Nekem kell elmondom neked?
5: Nekem az egy kosárlabda, meg egy röplabda. Vagy egy
6: újabb Tom Hanks filmre gondolsz?
5: Ez igen, ez, hát ez könnyű. Ez amikor ugye a legjobb barátja lesz. Egyébként ez egy kosárlabda ez volt.
7: Nem... Kosárlabda volt, elnézést. Szerintem is kosárlabda volt.
6: De az ott nem egy kosárlabda.
7: Jó, akkor ez viszont nem az a film.
5: Jó, ne az ott a filmbe két
6: óra. Strandröplabda.
5: Strandröplabda, egyébként tényleg úgy néz ki, hogy strandröplabda, amikor talán a Molten felirat is rajta volt, nem?
6: Nem Molten volt rajta, mert úgy
5: Wilson volt, persze.
6: Wilson volt. Igen, és ez nem tud lenni kosárlabda, mert a Wilson az nem kosárlabda, hanem...
5: Számkivetett. Számkivetett. Jó, ezek könnyűek, jó? Oké? És itt van vége a teszek. Ez olyan volt, mint egy ilyen hosszú előjáték, így felizgattak, de nincs befejezés. 8-ból 8 helyes válasz a kérdésből. Igazi filmfanatikus vagy, rajtad még az emoji sem tudnak kifogni.
6: Na jó, akkor...
5: Jó, mindenki elmondta.
7: Magyar filmet csináljunk meg emojiban.
5: Jó, tessék.
7: Okay. Tehát bármilyen magyar filmet, ami eszetekbe jut, mondjátok el az emojikat, és akkor próbáljuk
6: jó,
7: meg kitalálni, hogy mi a
6: egyet.
7: Film.
6: Jó, mondok
5: tessék,
6: egyet.
5: De csak okay. Emojikban mondjad.
6: Jó,
5: okay.
6: X, tudod, a piros X, amikor...
7: Igen.
5: Van egy piros X.
6: Igen, egy koponya.
5: Koponya.
7: Piros X, koponya.
5: Ez egy magyar film?
6: Igen, és ennyi.
5: Piros X.
6: És egy koponya.
5: Van egy piros X.
7: Koponya.
5: Tehát még egyszer mondom, hogy piros X. Ha nem mondtam, van egy piros X.
7: Kicsit sokat töprengő.
5: Kicsit beakadt ez a piros X. És van egy koponya.
6: Igen.
5: És ez egy magyar film.
6: Igen, és akkor még egy fektetett 8-as még mellé teszek, hogy könnyebb legyen nektek.
5: Fektetett 8-as. Hát. Piros X és a koponya. Hm. És egy fektetett 8-as, mint a végtelen jel, erre gondolsz? Aha. Piros X és a koponya. Mindenki nagyon csöndben van.
6: Még Koltai valami. Robert?
5: Igen.
6: Sose halunk meg?
5: Hát mondjuk egyébként...
7: De
5: koponya is az X, hogy tehát mi nem halunk meg.
7: Nem a, sose halunk de meg. Nem a címét kell lefordítani, hanem a történéseket kell beleírni.
5: Igen, tehát... Hogy... De a sztorit kell leírni, mondjuk, nem a címét. Hát, nem a... Jó. Szomszédokban berakok, és sok embert egymás mellé, és akkor az a szomszédok. Sose, mint az X, a sose.
7: Az a sose, a halál, sose halunk meg, örökké sose halunk meg.
5: Igen, az örökké sose. Én este 8-ig ültem volna itt a sose halunk meg.
6: Figyelj, ahogy látod. Én fogom összeállítani az érettségi tételeket, csak mondom minden kedves hallgatónak. Na jó, de akkor tessék, mutasd meg, hogy kell csinálni.
7: Na, akkor fölteszel ugye egy gyémántot.
5: Magyar film?
7: Magyar film.
5: Gyémánt, igen.
7: De most ugyanazon megyünk, mint amit Eszter csinált, tehát a film címét kell elmagyarázni.
5: Jó, a film címe, igen.
7: Jó, tehát egy gyémánt, egy kis ajándékdoboz, és egy ember, aki öleli.
5: Gyémánt, ajándékdoboz, ember, aki öleli.
6: Kincsem.
7: Azaz, meg vagyok.
6: Tessék.
5: Hallod?
7: Hogy egy ötös.
5: Komolyan mondom, föl se fogtam. Mi van?
7: Azaz, Fari!
5: Rája, hogy az ember öleli, hogy kincsem.
7: Kincsem, az enyém, én kincsem.
5: Figyelj, Zsűl, ha ez ketten, miket bezártak volna egy szobába, szerintem mikor jövünk ki abból a szobából, Zsűl.
6: Jó, akkor mondok egy nagyon könnyűt.
5: Jó, egy utolsó, egy reklám, gyorsan.
6: Jó, egy ördögfej és egy táncolós lány.
5: Egy ördögfej és egy táncolós lány.
7: És megint a címet magyaráztad. Ördögfej, táncolós lány.
5: Ördögfej, táncolós lány. Mephisto!
6: Ennél tetszett benni.
7: Tényleg a szobában maradsz.
5: Elmegyek egy üdöszűrésre, úgy érzem.
6: Sátán tangó.
5: Nézzük Anna tippjeit, jó? Tehát Anna is azt mondta, hogy ő 3 tippet adott, 3 külföldi film, tehát nem magyar film. Egy szívjel.
7: Igen.
5: Egy lányfej. Mondja, Anna, jól mondom, de ti is nézzétek, mert nincs ott a megfejtés, nézzétek.
6: Az elejéről lehagyta elég fontos.
5: Jó, az elejét lehagytam, mert nem merem mondani, mert már félek, hogy nem svájci bicska. Az elején vagy egy hajó, vagy
6: egy születésemű torta.
5: Az egy születés.
6: Az a Titanic.
7: Hajó,
5: az a Titanic. Jó.
7: De hogy is ez a Pogány Madonna.
5: Pogány!
7: Hajó, lány, szíve, fiú. Ez Pogány
5: Madonna. Bújtoristán,
6: a Pogány Madonna, akkor izélen, akkor ilyen egyházi jelek lennének lehúzva.
7: De nem, hát abban van a vitorlás, a tőkesúlyban volt a Pogány Madonna. Te.
6: Hal!
5: Akkor jó, akkor az nem egy torta, meg nem egy vár, tehát akkor az
6: nem,
5: egy hajó.
6: Az, Titanic.
5: Az egy Titanic, egy hajó, egy fiú, egy meg szív, ez könnyű. Jó, igazad van, Feri, 1-0 oda, Pogány Madonna. Menjünk tovább. Balra tekerőjel a Magnón.
7: Igen.
5: Egy-két kéz, ami így oké jelet mutat.
7: Egy-két új.
5: Bocsánat, egy-két új. Mondom, hogy nem jó a szemem. Egy jobbra tekerőjel, 2 darab 8-as, és egy tűzjel.
7: Az anyja úristen.
5: Na, tehát egy
6: jobb... egy előre tekerő, és egy hátra tekerő, hogyha esetleg a másik lenne itt még a rádió valaki hallja ezt, nem is ott. Igen.
7: Oda visszatekerő.
6: Rewind and forward.
5: VV meg RR, vagy FF. Tehát egy visszatekerő, egy előre tekerő, közte egy új, egy kéz, ami egy V betűt mutat. 2 darab 8-as, és egy tűzjel. Na tessék, mi ez a film, amit Anna feladott?
6: Ez valami holokauszt filmnek tűnik nekem.
5: Igen, holokauszt film.
6: Hát a 8-8.
5: 8-8, tűzjel, előre-hátra teker, és egy kézjel, ami egy V betűt mutat.
6: Jaj, várjál, de már nem, ez nem lehet... Amúgy, ha most én nem tudnám, hogy miről szól az a játék, azt gondolnám, hogy ez Lacinak az esti programja.
5: Egy kézjel, ami V-betűt mutat, egy tűzjel és kettő darab 8-as.
6: Addig keresed, hogy meg nem találd az, ami tetszik neki, egy kézjel. 8-as, és a végén pedig tűz.
5: Aha. Szabad a gazda, Annánál, gyerekek? Szabad a gazda?
7: Mi lehet ez?
5: Egy előretek...
6: Játsd újra!
5: Egy előretek... Vissza a jövőbe!
7: Jó, milyen Anna? Jövő?
6: Én ezt, bizonyos korfelt nem lehet játszani ezt a játékot, és ez 40 év.
5: Nem láttad a visszajövőbe?
6: De én láttam a visszajövőbe, de ez hogy jön ide?
7: De ez nem vissza a jövőbe. De az oda-visszaugrálás még csak oké.
5: A kettő darab 8-as meg a tűzjelet, azt nem értem, pedig én mindent tudok a visszajövőbe.
6: A 88-ban jönnek előre, meg hátra, azért mondom.
5: Senki se jobb nálam a visszajövőbe.
7: A tűz, azt tudod mi? Az a villámlás, ami belecsap a templom
6: toronyba. De ez a villám.
8: 88 mérföldórás sebességgel kell menni, hogy átlépje azt a határt.
5: Hogy életbe lépjen a fluxus kondenzátor.
8: Így van, ugye? Az 148 km per óra. Ennyi.
5: Engem senki nem nevezhet.
6: Nyuszirak.
8: Ez az, így
5: van. Nyuszi vagy, McFly. Új, de szeretem. Tegnapon megnéztem, hogy tegnap előtt a kettő ment. Az RTL 3 adta a kettőt. Képzeljétek, én leültem, és egy doboz jégkrémmel lineárisan megnéztem a visszajövőbe kettőt.
6: És engem nem hívtam meg erre a rendezvényre.
5: Mert ebben spontán rendezvény volt.
6: Ha micsoda? Hát a két kedvenc
5: dolgot. És néztem, mondom, úristen, nézem a visszajövőbe kettőt tévébe. Jó, mondom a harmadikat. Jó? Egy lufi.
7: Egy lufi?
5: És egy bohóc.
7: Az a horrorfilm.
5: Ez a Stephen King, Igen, ez az az.
7: Az.
5: Ez az az című film, ez jó, azt mondjuk, szeretjük, ugye ez egy könyvadaptáció.
6: Ez a lufi, a bohóc, ez mindig lehet, hogy Balázsnak az életrajzi filmje.
5: A lufi és a bohóc, ez a rólam szóló film. Jó, oké. Okay. Na mondok akkor még már. Még vevők vagytok egy kicsit? Akarjátok? Akarjátok? Oké? Okay. Azt mondja, hogy egy maszkos csávó.
7: Igen.
5: Tehát egy ilyen covidos maszk.
6: Állatos énekes.
5: Nára, hogy...
7: Jó, tehát okay. Covidos mackos.
5: És, tehát ha kimondom, akkor tudni fogjátok, az a baj. És egy bárány.
6: Bárányok hallgatnak?
5: Bárányok hallgatnak, így van.
6: Jó.
5: Egy hatalmas padlizsán.
7: Igen.
5: Egy Renault jel.
6: Ez eddig Rokko, a szombaton.
5: Rokko, visszavágy! Nem, ez most álltam.
6: Ez én a Lovin. Igen, kocsival mentem.
5: Az Ivar Mágnász című Rokko film. Jó, mondom, oké, a következőt. Jó, azt mondja, hogy egy nagy hullám. Uh-huh. Egy nagy hullám. Uh-huh. Egy ilyen visszaforduló egy nagy hullám.
7: Szörfös hullám.
5: Egy
7: nagy szörfös hullám.
5: Nagy szörfös hullám. Egy turbános fej.
7: Uh-huh. Szandokán!
5: Nem. Te az öreg búver, Szandokán. Hülye vagy szándokforduló 1910.
7: És?
5: Egyébként az is film.
6: Ez a pi élete szerintem.
5: És a pi élete.
6: Ez az.
5: Egy csónak és egy tigris.
6: Igen.
5: Jó, mondom a következőt. Egy dinamit. Uh-huh. Egy ilyen robbanó dinamit. Pasmacska. Uh-huh. Figyelj, nagyon gyorsan kell mondani. Egy japán és egy amerikai zászló.
7: A kincs, ami nincs.
5: Hát ez
7: szűri. Japán, bocsánat.
5: Egyébként nem rossz,
7: japán,
5: kincs, ami nincs.
7: Japán, Amerika.
5: Amulu
7: és az öreg dobálta a bombákat.
5: Jó, de gondoltok egy háborús filmre. Háborús film. Japánok, amerikaiak. Meg a dátumot bemondom, mert azt fejből tudom, de akkor már tényleg kitaláltok. 1941.
6: Jó reggelt, Vietnám.
5: Nagyon jó, de nem az. A japánok. Hát egy szimbolikus japánok. Ott léptek be amerikaiak a második világháborúba.
6: Az a romantikus film, az az
7: izé. Leszik a
6: lényeg.
7: Mazsinó vonal.
5: Pörhábőr, hát a Pörhábőr.
7: Pörhábőr.
5: Nem láttad a Pörhábőr? Gyönyörű. Az egy szép film. Sztori megvan?
6: Nem szeret az ilyen
5: kicsi vágott szemű ázsiaiak jönnek, belerepülnek nagy amerikai hajókba, Hawaii partjainál.
6: Izgalmas hangos.
5: Jó, mondom a következőt. Oké?
6: Oké.
5: Azt mondja, hogy... Egy farkasfej. Uh-huh. Egy hold, aminek a fele sárga, fele fekete.
6: Partizán.
5: Gulyás Marci.
7: Hogy jön ide Gulyás Marci?
5: Egy szívjel, egy nő, és egy...
6: Farkasokkal táncoló.
5: Nem.
6: Táncosokkal farkasó.
7: Hold, fél hold.
5: Farkas és
7: egy... Jogurtzsák, fél hold.
6: Nem, az a film, amiben...
5: Igen.
6: Mi annak a cím?
5: Farkassá, vámpirá változnak, több rész is volt benne. A Twilight. Twilight, így van. Bocsánat, a Twilight.
7: Twilight.
5: Sorry, Twilight.
7: Jó.
5: Jó.
7: Kabrió autó, virágcsokor, egy nő, egy férfi, és egy kötek pénz.
5: Meseautó.
6: Stoll András akkor egy sex idol volt.
5: Igen,
7: sex idol.
6: Sex idol volt. Igen, és az Ónodi Eszter, hogy gyakorizott. Igen. Igen, igen.
5: Az milyen?
6: Jó, akkor ez.
5: Oké, oké.
7: Okay, okay. De egyébként kedvenc film. Ha külföldi ugyanez a film, akkor micsoda?
5: Cabrio.
7: Cabrio, virágcsokor, egy csávó, egy csaj és pénz. Kedvenc filmed.
6: Fogd a nőt és fuss.
5: Cabrio, csaj.
7: Egy... Vivien király kisasszony!
5: Hát igen, micsoda nő!
6: Nem tudtam. A csizma hiányzott volna. A csizma kellett volna.
5: Jó,
7: jó, mert...
5: Két bajszos csávó.
6: Rendőr akadémia.
5: Két nagyon bajszos csávó.
7: Nagyon bajszos. Okay.
5: Egy éjszakai sátorkép. Egy szív és egy hegy.
6: A Brokeback Mountain.
5: Így van, így van. A két meleg cowboy.
6: Igen, igen.
7: Túl a barátságot.
5: Túl a barátságot. Tudod, hányszor megnéztem? Ez az egyik, ahol én vagyok.
7: Jó, de ki a másik?
5: Ezt még nem döntöttem el, még nem találtam meg az én cowboyomat.
6: Azt hogy csinálni. Ezt megnézni mindig az alkonyatot, és utána ezt
5: igen, és a Brokeback Mountain-ra mindig elbőgöm magam. Nagyon szeretem. Túl a barátságon a két meleg cowboy fölmegy a hegyekbe, rájönnek, hogy melegek, és hát ők itt kitagadják őket. Ugye 60-as évek Amerikája.
6: A verekednek? Tessék? A verekedő szex tetszik benne?
5: Minden tetszik benne, nem tudom.
6: Szeretem ezt az oldalat, Balázs, az igazi. Ennyi.
5: Ez a Brokeback Mountain, így van, igen. Oké, okay, jó. Oké, okay, és akkor mondok még egyet. Figyeld, nagyon-nagyon jó, megőrülsz, annyira jó, figyeld.
7: Na.
5: Idős csávó, nyíl, kicsit fiatalabb csávó, nyíl, megint fiatalabb csávó, és csecsemő.
6: Benjamin
7: Button.
6: Könnyű.
5: A Benjamin Button. Ugye Brad Pitt itt fiatalon hal meg, és öregen születik, ugye? Ez az az, hogy... Kérdezzétek, én sose láttam ezt a filmet egybe.
6: Jó.
5: Ez a megfiatalodó igen. csávó, aki úgy él, hogy öregen születik. Ez nem az?
7: De én az, az.
6: Jó, mondok én is.
5: Na tessék, igen.
6: Szőnyeg, majom.
7: Aladdin.
5: Nálam az előszobában.
7: Aladdin.
6: Ez Balázs hétvégi program.
5: Szőnyeg, majom, micsoda?
6: És a sapka, a kis sapka.
5: Ja, Aladdin.
6: Na, látod, diegtégés.
5: Jó, hát most érted. Hát most
6: jó, akkor cowboy kalap, ló és egy olajfúró torony.
5: Cowboy, és ez film?
6: Sorozat.
5: Cowboy kalap,
7: ló, olajfúró
5: torony, Dallas.
7: Nem.
6: De.
5: Dallas.
6: Hát mi? Ebben mi a nehéz, Feri? Mi a nehéz ebben,
7: Feri?
6: Nem
7: a nehéz, de mondjuk a ló, már jártak lóval, de
6: hogyan jártak
7: azért
6: volna?
7: Nagy autókkal is jártak.
5: Hát ott a Ray Krebs azért hajtotta a lovakat. Tehát, hát, hogy...
6: Igen. Ezt majdnem eltaposta, azt mondtad egyszer.
5: Jó? Na jó, vagy gyerekek, én ezt órákig tudnám játszani, nagyon szeretem.
4: Jó

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és kémerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
5: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Módosul az MB2 a Mercantil Bank Liga 10. fordulójában rendezendő DVTK Color City Kazincbalzik SC bajnoki mérkőzés időpontja. A borsodi rangadót az M4 Sport is műsorára tűzi. A találkozót eredetileg október 17-én szombaton 15 órától rendezték volna meg, azonban az időpont megváltozott. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága határozatban értesítette a DVTK-t arról, hogy két nappal később, október 19-én hétfőn 19:30-tól játsszák le, írja a BOM portál. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1 óta kötelesők online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 000 vállalkozás 424 000 nyugta adatát küldte be. Jó, ha tudják a Borsod-Abaúzemplén bármegyeiek is, hogy a kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a nap. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működéshez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Jó, ha tudják a Borsod-Abaúzemplén vármegyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Délután nyugat felől megélénkül majd a szél, kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé lesz majd élénk az északi a szél az esti órákban. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13, napközben a maximumok 20 és 26 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyerekek, mondjátok meg nekem azt, hogy van, hogy valaki bemegy egy Fóti Aldiba, és ellop 160 tábla csokoládét? Ezeket értitek? Hétvégi hír, hétvégi hír szintén. Nem mindennapi fogás miatt keres egy férfit a rendőrség, akit nem kaptak el. Ő bement a Fóti Aldiba, és több mint 200.000 forint értékben csak és kizárólag csokoládét lopott. 160 tábla.
1: Hogy vitte ki?
0: Hát a 160 tábla.
1: Azért az...
0: Na, ha egy cent is egy tábla, azért az, az számold össze, hogy az mennyi.
2: Annyi nincs is a polcon.
0: Hogy vitt ő el 160 tábla csokoládét? Egyébként jó a szám, tényleg, annyi nincs kirakva a polcon. Nem néhány tábla édesség tűnt el, hanem 160 darab. Fél hatkor ő bement a Fehérkő utcai üzletbe, összesen 160 tábla Mozzarella csokoládét pakolt össze. Hogyan?
2: De még itt az sincsen, mert hogy van kép az elkövető.
0: Kép van az elkövető, üres kosárral itt még jelen pillanatban.
2: Egy kis húzogatos kocsit húz maga után, tehát még csak az sincsen, hogy a gurulósnak az aljára beteszed, mint a karton tejet, és
0: igen,
2: akkor azt nem veszi
0: áthúzod.
2: És kitolja, hanem ez a gatyájába rakta be.
0: A férfi 120 tábla csokoládét, és további tejcsokit, és további 40 tábla étcsokoládét tett a bevásárlókosárba, fizetni azonban elfelejtett. Nem fér be, mert hogy nem kocsit húzott, ő egy sima kosarat fogott, abban nem fér be 160 tábla csokoládé.
2: De hogy az arról szól a fáma, hogy viszi ki?
0: Nem tudják, mert itt van egy rendőrségi fotó, itt még semmi nem volt a kosarába. Gondolom, itt érkezik az űrge. Itt fényt kap,
2: igen?
0: És azt mondja, hogy oké, csoki. És belepakolta valahogy a kosárba 160 táblát, ahhoz azért nagyon kell logisztikázni. Ugye ez az a kosár, amit itt tudsz magad után húzni, tehát kicsit mélyebb és nagyobb, mint egy sima bevásárlókosár, de mégsem akkora, mint a kocsi.
2: Ha 160 darab csokoládét belerakok ebbe a kosárba, és mondjuk kimegyek annál a kasszánál, ahol éppen nincsen kasszás, hát azért ez feltűnő, tehát ezt rángatni kell.
0: Persze.
2: Ezt húzni kell, tehát ez valakinek fel kell, hogy tűnjön.
0: Átjutott.
2: Nem tudom, hogy voltatok-e mostanában Aldiban. Láttatok-e, hogy mozognak a biztonsági őrök?
0: Nehezen. Nehezen dadogva.
2: Abból indulok ki, hogy ő fülön csípe bárkit.
0: Igen, de nem, nincs ilyen veszély. A megpakolt kosarat a bejárathoz vitte, majd onnan kihúzta, és áruval együtt távozott az üzletből. A rendőrség számítása szerint 200.000 forint értékben lopott csokoládét. Zseni, egyébként zseni a patán.
1: Se a pénztárosok, se a vásárlók, se a biztonsági őr ezt nem akadályozta meg, vagy hogy nem vették észre. Egyébként azt szokták mondani, hogy úgy kell csinálni, mintha ez tök természetes lenne.
0: Oké, hogy csinálod? Beállsz a kasszához, ott te kifizetsz valamit, hogy lássák, hogy te a kassza
2: egyet.
0: Mert hogy egyébként nem néznek át a kosaratba, hogy abból te mindent fölpakoltál-e a szalagra. Tényleg senki nem nézi meg.
2: De ha a

0: kosarat kiviszed, tehát, hogy ha kiviszed, nem is a kasszánál, hanem kiviszed az épületből, kivieted, akkor az bepittyeg.
1: Nem, szerintem a csoki nem pittyeg. Miért pittyegne a csoki? Alkohol szokott pittyegni.
2: A nagyobb értékű
1: dolgokra tesznek pittyegőt. Sima csokin szerintem nincsen pittyegő.
0: De hogyha kihúzta a kosarat, a kosár az bepittyeg, de hogyha fogom és kiviszem oda az előtérbe, azt ki kell pakolni. Tehát az is egy elég látványos aktus.
2: De nem a kosárra, ő nem pakolta. Kosárra húzta ki a kocsi.
1: Ő kihúzta, fogta, berakta a 160 táblát, ahogy nem tudom, hogy jön ki a kosárba. Átment valahogy a pénztáron, átjutott a biztonságon, és ő kivitte a kocsig. 200 000 forintbe lerabolta az Aldit, 200 000 forintnyi csokoládéba. Kivitte a kocsi a kosárba.
0: Mindegy, azért mondom, mert a kiáratnál van egy pittyegő, és a kosarat. Nem a csokoládét.
1: Nem pittyeg a kosár. Én számtalanszor kimegyek, és soha nem pittyeg.
2: Ma 35 kosara van otthon.
0: Én máshol csak tudja. Nálunk pittyeg a kosár.
1: Én megmondom, hogy lopok. Vekerle,
2: Juli, vekerle.
1: Hát vekerle, hogy ott lopják pittyeg a kosara.
0: Ott én is pittyegek.
1: Ne haragudj, ez Buda.
2: Ott azért nem gondolják.
1: Igen, mi nem lopunk kosarat. Ti megeszitek a kosarat, vekerle, én eltüzelitek.
0: Sőt, azt mondod, visszaintegetsz, és azt mondod, hogy majd bedobom az árát.
1: De várj, kinetel nálatok pittyeg a kosár?
2: Dehogy pittyeg.
1: Földjén vagy urukhályokonak.
0: Ott pittyeg a
1: kosár. Azért pittyeg a kosár, mert valószínűleg nálatok sok kosarat lopnak.
2: Vagy mert te is lopsz, és benne van egy pittyegő.
0: Amikor meglátnak engem, nekem már saját kosarat adnak. Adjátok neki a pittyegőst. Szerintetek a csokilopós az belépett, és eldöntötte, hogy ma csokoládét lopok, vagy célirányosan ment?
1: Szerintem célirányosan ment. Ez nem ott kapsz fény 160 távra csokira.
3: Tippelgessetek, még tippelgessetek, én tudom a megoldást.
1: Már a csokinak?
3: Igen.
1: Nálad pittyeg a kosár?
3: Nem pittyeg a kosár. Nem pittyeg a
2: kosár. Normális helyen lap.
1: Veletek mi van ott Mordorja? Mordor sötét.
3: Nem lehet, hogy a pacemakeret?
1: Múria bárjaiban.
0: Amit lehet visznek. Kosarat, csokoládét, bármit.
1: Ahogy áttolod a kassza előtt a kocsidat, azt mondják, a kasszásnál automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera. Wow, ezt én nem tudtam. Ti tudtátok, hogy alul van kamera? Hát akkor nem fog lopni.
3: Mi? No. Kosárba alul.
1: Az, hogy áttolod a kassza előtt a kocsidat, igen, tehát ugye alul nem teszed fel a szalagra, alul áttolod, a kasszásnak automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera.
3: Ja, hogy fölül, ami föl van szerelve a szerelvény.
1: Vagy neki van bent egy kosár, nem fölül, hanem lehet, hogy alul a futószalag alulról föl van rakva egy kamera, hogy te ne tudd átvinni a cuccot. Tudtátok, hogy ott van kamera?
0: De egy kisnövésű alkalmazottnak van két lyuk kívánni, egy kukucskák
1: kifelé.
0: Na, mi a megoldás?
3: Nem akarom említeni, tényleg tudom a megoldást.
1: Nem, rájövünk, várjál. Aldinál, Lidlnél már a kasszánál van kis kamera. Akkor itt van, ami a föld felé van irányítva. Azt nézi, hogy mi van a kosárban. Tehát valószínűleg régen sokan loptak úgy, hogy fölpakoltak valamit a szalagra. Alul áthúzta a kosarat, az tele volt. A biztonságőr látta, hogy fizet, de alul kivitt egy csomó mindent, amit nem pakolt föl a szalagra.
3: De azért milyen játék ez, nem? Hogy mindig tulajdonképpen ki kell játszani ezeket, a borzasztó.
0: Ki figyelte, hogy mikor van kisebb forgalom? Vajon az ilyen az előre megy, és terepszem nézik?
1: Ezt el tudom képzelni egyébként simán. Azt igen, 200 000 forintnyi csokoládért simán terepszem nézze. Az sok.
0: Délelőtt kevesebb az alkalmazott, nem tudják annyira figyelni. Most Jolika ül bent a kasszában.
1: No, oké, de azért várjad, azért 160 tábla csokoládé, az megtölti az egész kosarat.
3: Az mennyiség.
1: Az mennyiség, az feltűnik mindenkinek, hogy az húzott ki magad után.
0: Le kell szedned az egész polcot. Én körülnéznék a környékbeli aluljárokban, mert általában odáig jutnak ezek, és ott szokták árusítani. Uh-huh. Ott kellene őt fülön csípni.
1: Az simán lehet. Azt mondják, hogy a megoldás, hogy a csokinál van egy nyereményjáték, a legnagyobb esély az összes csokit megveszed. Kinézed a kódot és beküldöd, a nyeremény a tiéd.
3: Willy Wonka, persze. Mint a Willy Wonka, persze.
2: Megrendelésre csinálod, tehát van dílered, aki átveszi, van egy nem tudom, egy büfés valahol, vagy egyesével elkezded árulni az interneten, hogy most a 400 forintos Lidli csoki 200 nem,
1: a mennyiség alapján ez valamilyen megrendelés.
3: Vagy egy kis boltba végezte.
1: Vagy egy kis boltba végzi, igen.
0: Én aluljáróban keresném az elkövetőt. Egyébként azt szokott lenni, hogy ilyenkor ott lemész az aluljáróba, és akkor ott vannak kirakva ilyen papunt.
3: Csoki,
1: aha. Azért ez jó, gyerekek, mert itt nagyon sokan írják, hogy hányszor tolták ki a kosarat, hogy egy zsugor víz volt alul, akkor ezek után óvatosan. Tehát ugye fölraksz egy ásványvizet, alul meg van a két rekesz ásványvizet, kamera van. Úgyhogy jó. Oké, önkiszolgáló kassa, tessék.
0: Az bonyolultabb, mert hogy ott mindig van egy ember, aki
1: igen,
0: csak a
1: jobban figyelik.
0: Mi ez? Blankettával enged ki, tehát hogy ott nem tudsz bármit kivinni.
1: Na de ott tudsz egyet kifizetni, a többit nem rakod föl
3: mérlegre. Hát azért az mennyiség, azt azért tényleg figyelik. Tehát azt azért onnan művészet úgy kivinni, hogy ekkora mennyiséget.
1: Én azt hiszem, az önkiszolgáló kasszában, hogy eleve az a prekoncepció, hogy tolvaj vagy. Nem? Tehát, hogy ha önkiszolgálóhoz mész, eleve gyanús vagy. Nem az van, hogy te egyébként segíted a boltosokat, hogy gyorsabban akarsz végezni. Önkiszolgáló kasszába azért mész, hogy izzadságszagú ibolya ott lihegjen mögötted.
3: Sajnos
1: mert biztos, hogy lopni akarsz valamit. Tehát kicsit te már tolvajnak vagy titulálva rengeteg hipernek az önkiszolgáló kasszába.
2: Sajnos van alapja.
1: Beáll mögéd a 150 centis néni, és úgy néz. Érted, nem hát, fogom ellopni azért... a karaván sajtot, csak hadd vásároljak nyugodtan.
3: Igen, de
1: ne tessék el. Tolvajnak nézni. Hát nyilván ott sokat lopnak.
0: Ez ásványvíz, tálca, sör.
3: Igen, így van.
1: Jó,
3: így
1: csak
3: van.
1: Mondjuk gyerekek, mondjuk óvatosan, mert alul kamera van, ezt mi se tudtuk, de alul kamera van. Tessék, Anna, mi a megoldás?
3: De akkor elmondjam a frankót.
1: Mondd el, mi a megoldás.
3: Az ő úgy lopta el, távol álljon tőlem. Óriás de tudom, hogy ő hogy csinálta, mert megírták már egyébként. Úgy csinálta, képzeljétek el, hogy a bejáraton ment ki. Tehát a bejáraton megvárod, még valaki bejön. Ugye nem nyílik ki a fotócellás ajtó, aki akarsz menni a boltból, hiszen bejáratnak hívjuk. De ha valaki bejön, ő azon ki tud menni. És ő ott tolta ki a csokoládét.
1: Ja, tehát ő visszament a bejárathoz, és visszafele kísérte.
0: A kiárat az, a, ugye az közös, tehát az automatikusan nyílik, tehát csak vissza kell.
1: Esküszöm, nem ők egy hülye csávó, fura nem jutna ez eszembe, hogy
3: hát, mert nem vagy tolva.
2: Hát mert nem jár nem erre az agyat, hát persze.
1: Nem így lopja.
3: Te műsorvezet, emlékeztetnél.
0: De kérdezd a Nát is, hogy továbbképzést tartéket.
1: Vissza a bejárathoz.
3: Bejárathoz vissza.
1: Halljátok, hallgatok. Hát vissza kell menni a bejárathoz. Hát normálisak vagytok, kimentek a kiárathoz.
3: Breaking, breaking, mindenki menjen oda.
1: Most menjetek be az aljába.
3: Biztonsági őrök a bejárathoz.
1: Aha, és mert mi, és hol áll a biztonsági őr? A kijáratnál.
3: A kijáratnál.
1: Hát a csáv, hogy elkapolna. Lerabolt őket csokoládéval, kiment a bejáraton. És nem csipog semmi.
3: Hát ott nem
0: csipog semmi. És
1: kivéve Rekerle tudjuk.
0: Egy fáradt géphang bemondja, hogy kérjük, minden esetben a kijáraton keresztül hagyják el az épületet. És csak egyrészt meg szalad a 160.
1: Igen, és háttal ment, hogy ne legyen feldűnő.
0: Egy ilyen csokitól vagy? Ő vajon, nyilván nem ez nem a lakókörnyezete, tehát nyilván nem oda jár általában bevásárolni, tehát átmegy mondjuk egy másik kerületbe. Megtalálják ezt az embert
1: nem valaha? Szerintem eszünkbe nem jutna, hogy milyen ellátási láncok vannak, meg ő ezt hogy adja el. És a kispesti aluljáróba, meg a kisboltokba, meg a 0-24-es éjjel-nappali bőkez, aztán bemegy, és simán el tudom képzelni, hogy kínálja féláron, negyedáron. 1000 fontos csoki, 800 fontos csoki, 200 érizé, kiszór 10-et ide, éjjel-nappaliba 10-et oda, hát gondolod, de féláron van.
3: Nekem meg lenne a büntetése azonnal, tehát hogyha én lennék, tehát megfogni, és akkor utána betenném a csokoládégyárba.
0: Véresre verni.
3: Valami, nem, dolgoznia kellene. Tehát ezt az árat, amit ő ellopott, ezt mondjuk azt mondom, a háromszorosát, egy 600.000 forintot ledolgoztatnék vele futószallag mellett kőkeményen.
0: Aha. Azt hittem, sokkal
3: radikális. Csokoládék.
1: Ránézésre dolgozott ő már futószalag mellett. Azért
3: én is azt tett, gondolom. Van, igen, de azt mondom, csak egy bévés ruhába tette.
0: Onnan is jöttek képletek.
1: Tehát volt, hogy már mindenhol, igen. Aldis vagyok, az ilyen lopások mindennaposak a boltokban, a bejáraton és a vészkiáraton viszik ki az árut. Vészkiárat, azt sem tudom, hol a vészkiárat. Vészkiáraton kiviszi az árut.
2: És ha például olyat lop, amin van a pittyegő, mert a csokin valószínűleg nem volt. Tehát ha mondjuk italt lop, és a bejáraton megy ki, ott nézi a csipogót?
3: Igen, igen, abszolút.
1: Drága tolvaj hallgatóim, ti akik már
2: rutinosak vagytok ebben.
1: Írjátok be meg nekünk, hogy a bejáraton viszek ki egy 20.000 forintos viszkit, az vajon becsipog-e?
2: Becsipog-e, mert a kijáraton nézi. Biztos, hogy van a csipogó kapu, de a bejáraton, hát minek lenne, hiszen ott még csak bejössz.
0: Ilyenkor van valamiféle eljárás, számon kérik mondjuk a biztonsági őrt, hogy hol volt, vagy az aznapi kasszást, vagy az aznapi.
1: Én el tudom képzelni, hogy valaki leverik. Én el tudom képzelni, hogy ezt valakin behajtják. Akár az ott dolgozókon, vagy a pénztároson, vagy a biztonsági őrön, vagy a cégen, aki biztosítja az Aldit. De azért ez sok, tehát 200.000 forint értékű árúval kisétálni, azért az sok.
0: De rohadt csokitól vagy te szemét.
1: És elég nagy hiba. Tehát, hogy jó, de azért mondjuk meg őszintén, ezek az Aldiba, Lidlbe azért leszázalékolt félvak, lábamputáció előtt álló, aranyos...
3: Nem, azért nem.
1: Idős, most komolyan most mondom, tehát futnia kéne utánam, hát nem ért. Tehát,
3: na, azért, nyilván nem tehát, egyetemi docensek
1: tehát
3: vannak.
1: Tehát ez nem a Mr. Olympiák állnak ott, nem szegények.
0: Nem,
1: tehát,
0: én szoktam azt mondani annak, hogy nem, azért nem, de most konkrétan múltkor lesprinteltem a biztonsági őrt, úgy ment el.
1: De miért üldözött?
2: Miért kellett futni előre? Ugye, hogy lopsz?
1: Loptam három kinder csokit, lesprinteltem.
0: Annyi volt, ezért hogy elsitálta mellette, hát és azt hiszem, hogy meg fog halni.
1: Ilyenek,
0: nem kapott levegőt. Tehát, ha ő neki kellett volna engem üldözni, soha. Életben
1: hát
0: nem kap el.
1: Az szegény, azt se tudja, hol van. Utána se tud nyúlni. Oda, persze,
3: hát most, érted, ennyi pénzért csoda, hogy van ott ember, én szerintem. Ők nagyon csekély jövedelmet hogy visznek haza. Hogy úgy mondjam. Tehát
1: hát
3: nagyon...
1: akkor ne verjék akkor... le rajta, hát nem látja a bejáratot, a kijáratnál áll.
3: Na de hát ezt nem tudjuk.
0: De ha nincsen funkciója, akkor minek van?
1: Tehát azért féljél fizetünk? Tőle.
3: Élelem
0: ja,
3: kell.
0: Ja, éltőle. Azt... Na, jó.
1: Hát megjegyél, hogy megjegyél tőle.
0: Biztonsági úr. Akkor most nem lopok.
1: Igen. A tucokat a lengyel piacon vették át, ez Ricsi, de nem tudom, ez mit jelent. Simán lehet egyébként. Piaci értékes.
2: Ilyen szakcsi viszont.
1: Azonnal eladod.
0: Ja. Most 8 általános végzett biztonsági őr az sokat ér, de most nem az iskolázottságom van a hangsúly.
1: Fizikum.
0: A fizikum
1: inkább
0: az a lényeg. Hát,
1: igen.
0: Nem ez a baj.
1: Nem rándul, ha lopni akarnék, nem rándulna görcsbe a gyomrom az ott áldogáló Aldis Lidlis biztonsági őrök.
2: Hogy hú, de utolér.
1: De ez amit a bankokba is áldogálnak, ezek a 70 és 80 közötti
3: hát
1: szemüveges, fegyver nélküli, kicsit diszkréten elhízott, finoman leszázalékolt, aranyos ilyen 78 éves nyugdíjas bácsi. Hát azért nem szarom össze magam, ha bankot akarok rabolni, de azt gondolom, hogy nem ő a fő ellenség.
0: Mire kicsatolja a tokját?
1: Nincs nála semmi. Semmi nincs nála.
0: Tegyek már megint beszorul.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfió darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: 25 éves a Deichmann Magyarországon, de ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9.990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai slágerek.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Baleset történt Csobai és Tiszatardos között. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok az Oxigén Média híreivel. Baleset történt Csobai és Tiszatardos között a 36-21-es út 12-es kilométer szelvényénél, ahol összeütközött két személyautó pénteken, közölte a katasztrófa védelem. Mint írták, a frontális balesethez a szerencsi hivatásos tűzoltókat riasztották. A RAJ a mentősökkel együttműködve egy embert kiemeltek egyik járműből, a műszaki mentésben egy arra járó szabadnapos tűzoltó is segített. A Kazincbarcikai Gábor Áron utcában szeptember 10-én családi ház udvarán hirtelen kialakult tűzesethez riasztották a Kazincbarcikai hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársait. A helyszínre érkező tűzoltóegység gyorsan megfékezte a tüzet, személyi sérülés és anyagi kár nélkül, írja Colorline. A Magyar Vöröskereszt nevével visszaélő telefonos csalók próbálkoznak pénzt kérni a lakosságtól. A szervezet tájékoztatása szerint ismeretlen személyek telefonon keresik meg az embereket, és anyagi támogatást kérnek, azt a látszatot keltve, hogy a Magyar Vöröskereszt számára gyűjtenek. A jelenlegi információk alapján a csalók egy plusz 36 1 809-es kezdetű telefonszámról telefonálnak. A Magyar Vöröskereszt hangsúlyozza, hogy a szervezet telefonon keresztül nem kér anyagi támogatást, és ilyen módon nem gyűjt pénzt. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy legyenek elővigyázatosak, és ha ilyen hívást kapnak, ne adjanak át pénzt, illetve ne adják meg személyes és pénzügyi adataikat sem. Jó, tudják a Borsodabog-Zemplén vármegyeiek is, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Jó, ha tudják a Borsodabog-Zemplén vármegyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Délután nyugat felől megélénkül majd a szél, kisebb esőzápor előfordulhat, még többfelé lesz majd élénk az északi szél az esti órákban, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13, napközben a maximumok 20 és 26 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: De tudjátok, mi az a geogesszür? Jól mondom?
5: Mi? Várjál, ugye a geocaching az, amikor kimész a természetbe, sétálgatsz, valaki elrejt valamit, koordinátád van, megtalálsz, örülsz.
4: Igen.
5: Igen.
4: Most egy magyar fiú ebbe világbajnok lett.
5: Hú, de jók vagyunk.
4: És gondoltam, hogy megnézem, hogy ez miről szól valójában. Debre Szabolcs lett ennek a sportágnak a világbajnoka.
5: Még egyszer, mi a sportág?
6: Geogesszor.
4: Van egy R betű a végén, de nem tudom, ez mit jelent egyébként, vagy miért van az ott a végén. De hogy miről szól a dolog? Debre legyőzte Blinkit.
5: Isten, de nagy!
4: Legyőzte Blinkit.
5: Várjál, Debre a mi fiunk.
4: Debre a mi fiunk.
5: Hogy éve ki a Ginkli?
6: Ginkli az korábbi világbajnok.
4: Korábbi világbajnok, aki bejutott a döntőbe. És... miről szól a játék? Ugye azt mondom, hogy e-sport, akkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy neked itt majd fociznod kell, vagy lövöldöznöd kell, vagy nyomkodod a konzolt.
6: Ne, bocsánat, közben megérkezik, geogesszer.
4: Geogesszer, bocsánat. Jó, én ezt mondom, geogesszer.
5: A geocachingből, ha kiindulunk, akkor itt konzollal sétálsz az erdőben.
4: Nem erről van szó.
5: Nem. Vagy akkor otthon ülsz, és mint egy videójátékban sétálsz az erdőben.
4: Nem.
5: Erről sincs
6: hát szó. Gondolom találgatni.
4: Valamit találnod kell, ugye, vagy ki kell találnod. És ez arról szól, ez egy játékból indult, ugye ugyanolyan eljátékból, vagy konzolos játékból, és világbajnokságot belül megőrülsz. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy mutatnak neked egy valamilyen hát térképbeli tájat, ami lehet sivatag, dombság, mert tököm tudja, hogy mi.
6: Egy street view.
4: Igen. Street view.
6: Street view. Tehát ugye járják ezek a Google-os autók a világot, és mindent lefotóznak.
4: Igen,
6: ugye?
4: Ez lehet utca, ez lehet földcsúszamlát, ez lehet egy fáspart. Neked pedig az a feladatod, figyelj, megőrülsz. Mondd meg, hogy hol van. Komolyan mondom, ez a világ, ez elment mellettünk, gyerekek.
5: De és mekkora részletet mutat?
4: Ott játszik Blinky. Figyeld, ott játszik Blinky. Blinkynek mutatnak Kanadából, Amerikából különböző részleteket, de a részletet úgy képzeld el, hogy egy utca. Egy tópart.
5: Hát és már van szurkolótábor.
6: De nem, hogy szurkolótábor, hanem egy MVM dómnyi ember ott áll és csápol.
4: Felfoghatatlan a maga a játék. Ennyit tudtam levenni belőle így nagyon nagy vonalakban. És neked pedig az a feladatod, hogy kitaláld, hogy ez hol van.
6: Na most nem ám úgy megy, hogy csak úgy rámondják, hanem hogy vannak apró kis jelek ezeken az utcaképeken, ami alapján be tudod azonosítani nagyjából a tájat.
5: Tehát mondjuk egy rendszám? Vagy?
6: Nem.
4: Ne, igen, egy kanadai rendszám. Egy magyar rendszám, és van egy blaharúzatér. Igen, ez egy ilyen, tulajdonképpen úgy lehet lefordítani, egy ilyen földrajzi online játék, találd ki, hogy hol vagy a világban.
5: Állj, hát nézd már meg!
4: Csak mutat, figyelj!
5: Egy repet mutat,
6: balkanyar.
5: Balkanyar, két oldalt fák, hát ez bárhol lehet.
4: Állj meg a képe, itt a kép, állj meg, figyelj! Neked van lehetőséged egy kicsit belemozogni valószínűleg.
6: De csak már a döntőben.
4: Mehetsz, mint a Google Street View-on, előre-hátra 50-50 métert, és meg kell mondanod, hogy egy balkanyar fákkal, oszlopokkal szerinted nagyjából hol van. Egészen durva, melyik országban, melyik városban, vagy éppen egészen pontosan melyik ponton jársz. Hol kell? Figyelned kell az útburkolati jelzéseket, figyelned kell a
5: táblákat,
4: a növényzetet, az építészetet, a villanyoszlopokat, melyik oldalon közlekednek, azt is meg tudod nézni, de ezen nincs semmi, csak egy nyomvat madár. Nincs,
6: ez egy rohadt két oldalon. Fák, egy aszfalt. Igen. Nincsenek semmi tájékozódási pont.
4: Semmi. Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy, fogalmam nincs, hogy minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van?
6: Mondjuk az Eiffel-torony a háttérben kicsit árulkodó.
4: Az Eiffel-torony háttérben viszonylag nagy segítségért. A Notre-Dame azért nagyon nagy segítség.
5: Ez teljesen beteg gyerekek.
6: Ezek az emberek egész nap ülnek és Street View felvételeket nézegetnek, és akkor így megtanulják.
4: Hogy készülsz erre föl? Mennyit kell ehhez Google Street View képeket nézned? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
6: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
4: Egyáltalán miért játszol ilyet?
5: Valószínűleg nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket. Hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
4: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
5: Oda nézd, hát megy előre.
4: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehet, és ugye nyilván, ha fölbukkan valami a Street View képen, akkor te tudsz magadnak egy kicsit valamilyen infót összeszedni.
5: Na hát például, ha van már felirat, akkor tudod, hogy mi a nyelvterület.
4: Hát ha van felirat.
5: De ott találta az egyik izék, lement ott, nézd meg az izétáblát.
4: Tehát kérdés, hogy ugye mennyit mehetsz előre, mennyit mehetsz hátra, nem tudom pontosan a szabályokat, de hogy azért így Google Maps térkép alapján...
5: Leszórakoz, oda néz, leteszi a pontot, hogy melyik kanyar.
4: Melyik kanyar, és leteszed, hogy Ekvádor-Kolumbia közepén, valahol az Ekvádor-Kolumbiai határon, van egyébként az óceán mellett, kicsit közelebb az ekvádori részhez, mint a kolumbiai határoz, és te leszúrod oda. Mennyi idő alatt szúrnád le te oda a képet?
5: Hát soha az életben! Viccelsz!
6: és aki közelebb van, és nézd meg ilyen pár száz métert.
4: Minél közelebb vagy, ugye annál többet kapsz, hihetetlen hype a döntőben, iszonyatosan sok ember, stadionban állnak az emberek, és drukkolnak annak egyébként, hogy Blinky megnyerje mondjuk az elődöntőt.
6: Vagy Debre, ugye?
4: Tessék? Vagy Debre. És ebben lett egy magyar világbajnokunk.
6: Én rossz helyen fordulok Levekkerlén, és eltévedek. Ezek mit csinálnak?
4: Lekapcsolom abba az étért, de neki megyek a falnak. Igen. Oké, tessék, milyen jeleket néznétek? Oké, most ne nézzétek. Mit tudsz nézni?
5: Növényzet az első, mert azzal már körülbelül tudod, hogy észak-dél van, sivatag, nincs sivatag.
6: Na, de ha pálmafát látok, akkor abból mit? Hát itt növényeket lehet, pálmafát látok.
5: Hát, hogy például Észak-Amerika, Kanadában nem keresgélsz.
6: Valószínű. Oké.
4: Na, de egész Ázsiában tele lehet minden pálmafával. Mondjuk, tehát Indonéziától, Tájföldön keresztül. Oké, mit nézel még? Most leülünk hárman Blinkivel döntőzni. Tessék, Júli, mit figyelsz?
5: Hát megütöm Blinkit.
6: Van-e az útszélén Fornett is? És ott van-e Balázs? Mert akkor London.
4: Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
5: Hát,
4: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon parkolnak, jobb vagy baloldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
5: Semmit nem segít.
4: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
5: Hát, az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző, tehát hogy milyen városok vannak föltint.
4: Az már nagy segítség, ha látok egy, mit tudom, egy koszamui tábla, Tájföld, koszamui.
5: Igen, de valószínűleg azért nem a koszamui van kiírva, hanem valami abszolút jellegtelen kicsváros táblát látsz.
6: Figyelj, nagyon durva, azt írja a cikk, hogy pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
4: Felfoghatatlan.
6: Hogy néznek ki Namíbiában az útjelző táblák? Tehát, hogy minden országnak megvan a saját apró jellegzetessége, sok kis apró jel, és akkor ennek alapján tudod összetenni, hogy hol vagy.
4: Namíbiában valószínűleg a zebra, most nem azért, mert hogy ott zebra van, hanem...
6: A zebra. És az a lábfajta.
4: Tehát nem egy kék tábla, fehér csíkokkal, fekete emberrel, ami nálunk. Tehát, hogy valószínűleg tök más a zebra, igen. És azt mondják, hogy olyanokat is néznek, hogy például felnéznek az égre, és hogy áll a nap, vagy hogy honnan jön a fény, mert ott tudod az északi vagy a déli féltekét. Tehát, hogy megnézi a napnak az állását, és akkor az északi féltekén vagy a déli féltekén. Ha a nap északon van, akkor a déli féltekén jársz, Ausztrália, Dél-Amerika. Ha a másik oldalon, akkor a másik féltekén. Aha. Szerintem beadnának neki. Mi most kapnánk egy ilyen képet? Kivennénk a döntőbe, vegyék egy képet a döntőből, Zsül, csak
6: nem tudom, mit csinálj. Budapest, egyetlen pontja, de egy nagyon jellegzetesre, tegyél már ki minket.
4: A Lánchídon, azért csak megmondanák, érted? Egy Blinky játszik, nem tudom hova, álljunk már meg egy pillanatra, te tudnád, hogy az a kenyai, a szenegáli rész, a brazília, az afrikai, vagy az ausztráliai részre menni? Fél, megőrülsz, hogy ezt hogy csinálják.
6: Az argentin benzinkutak színvilága is egészen eltérő, úgyhogy ezt így tudhatják.
4: Valószínűleg, ha éveket töltesz ezzel, és nem is utazol, akkor azért valami megmarad a Street View-n keresztül. Tehát például ilyenek tényleg, hogy néznek ki a dél-amerikai benzinkutak. Tök jellegzetesek, voltam többször forgatni, nem tudod semmivel összehasonlítani, se az észak-amerikai, se az európai benzinkutakkal. De azért egy pálmafáról én azért nagyon nagy bajba lennék. Nem? Tehát, hogy azért arról nem mondod meg. És ebből van világbajnokság, és ezt megnyert egy magyar csávó. Hát nem mond, hogy nem hívjuk őt föl a héten.
6: Hát
4: nem
5: beszélünk vele. És hívjuk ki. Igen. Azt is nézik, hogy milyen antenna árnyéka van a Street View autónak, mert abból is tudod, hogy merről süt a nap. Beteg.
4: Mit néznek?
5: Hogy ugyanez, mint amit mondta, hogy fölnézel, hogy merről van a nap.
4: Ja, és ő ránéz az autóra látja az árnyékot.
5: Néz, és akkor abból rakja össze.
4: De milyen kicsi szeletét ismered a világnak, abban az univerzumban, mint te mozogsz. Én akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és Street View képek alapján világbajnokságot rendeznek.
6: Ti nézitek egyébként, hogyha nem tudom, bárhova el kell mennetek, akkor rákerestek a Street View-t.
4: Életemben nem kerestem még Street View-ra. Soha.
5: Mivel én szervezem a túráinkat, én végig szoktam nézni.
4: Motorozok, megyek a Feri után.
5: Ugye, tehát, hogy itt azért...
4: Ha nyaralok, megyek a család után.
5: Igen.
6: Valaki menjen elől, az a lényeg.
4: A gyerekek biztos tudják, hogy merre kell menni, megyünk utánuk. Balatonon már a fixhelyeket megtalálom, tehát igazából nem. Azért templomokat is néznek, mert az is sok mindent elárul, hogy milyen földrészen vannak. Figyelj, megőrülsz.
5: Talajszíne, forgalom, iránya, növényzet. Ilyen. Ezt egyébként egy csomóan játszák gyerekek, csak mi vagy?
4: Felfoghatatlan népszerű. Júlia, talajszínével tessék, menj ideig, mennyi ideig bíbelődnél a talajszínével?
6: Hát hogy ez most mindenki van égve.
4: Ezt megmondanád, hogy ez a magyar alföld.
6: Most kimegyek az alföldre, én azt mondom, hogy ez valami sztyeppe valahol, Üzbegisztánban. Hát mit mondasz meg? Hát minden sárga ki van égve. Hát ez miért, mitől magyar?
4: Meg, most tessék ott egy kép. Na tessék, ott van jobbra egy kép, ugye? Tehát oké, látjuk nagyjából, hogy hol. Tehát látok egy korlátot, látok egy esőerdőszerű valamit, látok jobbra zöld felületet, és látok nagyon messze ott valami jobboldali táblát, ami lehet, hogy elindítom a videót, még egy kicsit bele tudok nagyítani. És látok egy piros autót. Na?
5: Na, ebből legyél okos.
4: Hát ebből mondd már meg, hogy ez Ekvádor, és nem tudom, Kolumbia határán valami.
6: Akkor szedjük össze a nagyon jellegzetesen magyar felismerhető tájékozódási pontokat, jó, mint...
4: Sanyi fekszik a földön, balra.
5: Igen, részebb fekszik. Úgy gyorsan,
4: úgy gyorsan.
6: Valahol van.
5: Fekszik a földön. Látsz egy
6: ha egy rész egy darabig, biztos találsz egy nemzeti dohánybolt.
4: Van egy nemzeti dohánybolt, azonnal tudod. Józsi eldobva a biciklét, fekszik az árokba. Tudod, hogy Békés megyében vagy Újkíjós környéken, disznóvágás januárban. Sanyi már nagyon fekszik Lacival az árokba. Van egy nemzeti
6: dohánybolt.
4: Ott van egy presszó.
5: Útépítésnél lapátra támaszkodó munkás. Tökéletes segít.
4: Abszolút, abszolút Magyarország. 70 kilométerig csak mész a streetről lezárt autópálya. Tudod, hogy ez sehol nincs. Tudod, hogy az M1-esen vagy, és tudod, hogy megérkeztél.
6: Indokolatlan műemlékek. Kilátok és egyebek.
4: Igen. Rengeteg olyan kilátót látsz, amiről nem látni semmit, bemész az erdőbe, és igen, és nagyon magas kilátó. Tessék, itt a Béke utca. Hát nem mondd meg a magyarul. Hát most Zsül megnyitotta a Béke utcát, nem tudom milyen településen. Hát mennyire magyar? Hát nézd meg,
5: jó,
4: azt
5: menjünk
4: a kerít.
5: Már, Zsül, menjünk előre. Tehát felejtsük el, hogy a Béke utcában vagyunk. Mi igen. Az első jel, ami az alapján elkezdesz tájékozódni? Ja. Kelet-Magyarország.
6: A muskátlik az ablakban.
4: Ez abszolút Kelet-Magyarország.
5: Menjél még.
4: Már a gázbevezetett, ott a néni balra.
5: Gyere vissza! Arról hát, ha fölismerjük.
4: Gyere vissza. Hát ránézésre megmondod. Hát,
5: oké, tehát Kelet-Magyarország, de az még mindig nagy. Ezek 30 méteres pontossággal találják meg.
4: Hát mondjuk, ha nénit nem ismered ott abban a zöld kabátban konkrétan. De hogy találja meg 30 kilométer vagy 30 méter?
5: 30 méteres pontosság.
6: Nem.
5: Láttátok az előbb a világbajnoki döntőben a guatemalai kanyarba egymás mellé tették 50 méterre
6: ott a pontot. Ott a dohány volt.
4: Ott a dohány volt.
6: Mondtam én.
4: Lottózó, nemzeti dohány volt.
5: Magyarország. Ez biztos.
4: Igen, és a csávó áll előtte teljesen jellegzetesen felöltöző. Egy iszonyat telefon nyomkod, egy iszonyatos jó bringával.
6: Szerintem olyan is, azt is érdemes keresni, hogy például, hogy ez a beruházás az Európai Unió megbízásából ennyi és ennyi milliárd befektetés.
5: Igen. Tehát a magyarországok csak egy várost mondjatok, vagy egy falut.
4: Fogalmad nincs, hogy ez most mi? Meg tudnád mondani, hogy ez utcán keresztül, ez most.
6: Szerintem ez hajdunálás.
4: Hajdunálás, oké, tessék, jó, oké. Ez elmondom neked, a Jász Nagykun valami, és egyébként a Szolnokon a Béke utca. Le tudnád tenni 30 méteres különbséggel?
6: Hát Szolnokot sem tudom, hogy hol van.
4: Érted? Ha most eléd raknak egy térképet, meg tudnád mondani vaktérképet, pontos, ahol van Szolnok. Érted? Ezek 30 méteres pontosságban megmondják, hogy a guatemalai, nem tudom, kolumbiai, ekvádori határon van az a balkanyar. Azért ebben hány év van?
6: Én ennek a játéknak az evolúciójára lennék kíváncsi, hogy ez hogy lett ekkora hype? Hogy indult egyáltalán? Nyilván vannak emberek, akik így nézegetik a Street View-kat, de akkor összejöttek egyszer egy ilyen Facebook csoportba, és rájöttek,
4: elkezdtek
6: hogy sokan
4: játszod,
6: vannak.
4: Igen.
6: És a játék az attól lesz izgalmas, hogy ki tudja előbb lerakni a kis izéjét, a kis
4: hogy ki van közelebb, igen. Hát vakon vagyunk, gyerekek.
5: Keressük azokat, amik segítenek, tehát még ne menj előre, mert például...
6: Volt egy kék kuka.
5: Ott a kék kuka.
4: Ez valószínűleg nekik jelek.
5: Ez neki jel, hogy tudod, hogy mondjuk Magyarországon, meg egy csomó, nincs ilyen kék kuka, tehát kizársz egy csomó mindent.
4: Láttál már ilyet, tudod, hogy ez melyik országban, melyik kontinensen van. De mi nem láttunk ilyen kék kukát.
6: Van egy lámpaoszlopunk, aminek az alja le van festve zöldre.
4: Zöldre, igen, az is lehet egy jel. Az útfelfestés szintén lehet egy jel, hogy hát még ilyen sárga-feketét azért Amerikában, Dél-Amerikában sok helyen látsz, tehát azért ez nem egy szokatlan útjelzés. Látsz még egyébként épületeket, és látsz egy fát. Ők fognak egy kis gombostűt, és 30 méterre leszúrják a világatlaszon a térképen, hogy ez az utca, ez hol van. Nem az országot találja meg, hanem leszúrja oda, ahol ez az utca van.
6: És van ott egy tábla, hogy Welcome to Albania, az lehet, hogy
4: kicsit segít. Tessék, mindenki tippelhet egyet. Legalább, tessék, egy földrészt tudsz tippelni. Ausztrália, Amerika, Dél-Amerika, Észak-Amerika. Mit tippelsz?
6: Ez szerintem Amerika, Egyesült Államok.
4: Egyesült Államokban van, oké?
5: Biztos, hogy Dél-Amerika.
4: Dél-Amerikát
5: növényzet,
4: mondod?
5: Növényzet, Dél-Amerika.
4: Dél-Amerika, jó. Én azt mondom, hogy ott van mondjuk, várjál, oké, legyen Dél-Amerika, mondj egy országot.
5: Jó, mamá.
4: Én azt mondom, hogy Ekvádor, tessék.
5: Nem.
4: Mit mondasz?
5: Argentína.
4: Argentína, szúr le a térképet. Megnyitod a térképet, leszúrod, és megmondja neked, hogy, hogy hol van pontosan. Ott van, szúr le valóban, teljesen mindegy.
5: Följebb,
4: és ott
5: följebb, Gyula, hát. Édes Istenem.
6: Még, előre, előre.
5: Jó.
4: A döntőben konkrétan az volt, hogy volt olyan, amit ugye, amiről beszéltünk, hogy 30-50 méterrel egymás mellé szúrt a két döntős.
5: 50 méterre,
4: érted? 50 méterre az egész világon. Milyen színű a felezővonal, azt is lehetne tudni. Na, hol volt Zsül? Mi a megoldás?
5: Tessék, Limában volt! Nézd már! Hello! Hát ott jártunk a közelébe, tesa, mind a ketten.
4: Zsül letette
5: Ő Paraguayba tette, szúrta le. Gyula.
4: Onnan még átmész Bolívián, Perúban, és megérkezel Limára az óceánparton. De legalább Dél-Amerikát tudtuk.
5: Egy 3000 kilométerre vagyunk. Nem volt rossz az 50 méteres tájathoz képest, a miénk, mondom, vagy 2000
6: iba határon belül.
4: Mennyit kell ehhez játszanod, hogy megnyerjél egy ilyen világbajnokságot? Hány évet, órát, napot kell eltöltened a gép előtt? Én azért inkább utazom, megmondom őszintén. Tehát biztos jó, hogy ez a magyar srác megnyerte, de azért szívesebben utazom.
6: Azt láttátok egyébként, hogy mivel nyert? Tehát mi volt a döntőkép?
4: Nem, mivel nyerte meg?
6: Belarus. Belarusia. Egy puszta.
4: És megmondta?
6: A nagy büdös.
4: Egy pusztáról kellett megmondani? De ott milyen metajelek vannak? Vagy ott mi van a pusztában?
6: A nagy büdös puszta.
4: És a pusztában megmondta, hogy az
6: Belarusia.
4: Hogy az Belarusia. Oké, most helyezd föl a térképre Belarusiát, tessék.
5: Tessék, hova teszed?
4: Hova teszed? Most csak azt, hogy Belarusia, tessék, egy vak térképet. Ő megmondta, hogy a Belarusián lát egy sztyeppét, vagy egy valami. Oké, tedd föl Belarusiát. Mik határolják? Hol van? Hova teszed?
6: Hát elindulok. Megállok az első molkutnál, veszek egy hordogot.
4: Én lemegyek a Bakcsogó partiból, veszem egy hordogot. Elindulok az M1-em héten, de nem az M1-esen megyek, mert ott akkor dugó van.
6: Kell-e útlevél? Az a kérdésem.
4: Ugye? Na, tehát, hogy ugye, hogy hova teszed? Na, hova teszed nagyjából Belarusziát?
6: Hát valahova oda, ne, hát ott Fehér Oroszország környékére.
4: Az jó helyre teszed.
5: Mert hogy ugyanaz.
4: Igen, az jó helyet teszed, Fehér Oroszország. Teljesen tiltott vagy elérhetetlen országok: Észak-Korea, Kína, ugye nem engednek be igazából senkit, Irán és Szíria, itt ugye politikai okok, és Fehér Oroszország, Belarus, szintén elérhetetlen, nem engedélyezik a Google-nak a felvételek készítését. Azt. Mi vagyunk az az ország, ahol a legtöbb fekvő ember van az árokparton? Szerintem?
6: Nem.
4: Vagy tőlünk keletebbre még azért egy kicsit keményebben űzik ezt a dolgot. Ugye egyszer volt egy olyan adásunk, hogy összeszedtük, hogy hány fekvő ember van a legjobbakat, és kiderült, hogy négyzetméterenként legalább 4 ember fekszik Kelet-Magyarországon az árokparton, ami le van fotózva a Google Street View-ből.
6: Olyan kíváncsi lennék, hogy vajon hány ilyen fotón, mondjuk családi fotón, vagy véletlenül benne, tudod, a háttérben.
4: Szerintem nagyon sok lebukás, nagyon sok szeretői fotó, nagyon sok ingatlanba való betekintés. Tehát oké, hogy kitakarják az arcokat, de hogy adott ez már okot egy csomó mindenre szerintem. Hogy te valami olyat megláttál a Street View-n, vagy belenéztél, vagy bűncselekményt követtek el éppen.
5: Azt a hallgatók el is küldték, nem emlékeztek, mikor beszéltünk erről, hogy egy autó motorház tetején van akció, és a Google autó elment mellette, fölvette és megvan.
4: És kiblőrözték az arcokat, de ott szexelnek a motorháztetőn.
5: Azt ti küldtétek, hallgatok, dobja már át valaki, aki
4: és ez Magyarországon van? Hol máshol, nem?
6: Nem, és kegyen.
4: Hol máshol, nem, mint hogy Magyarországon.
6: Az a baj, hogy ha tudnám, hogy merre jár, illetve ha az emberek tudnák, hogy merre járnak, akkor biztos, hogy kiállnának ilyen kis happeningekkel, nem? Hogy rákerüljenek. Ez még izgalmasabb legyen az egész.
4: Lehet rögni a srácon egyébként, de két csaj ugrott a nyakába az eredményhirdetés után.
5: Hoppá!
4: Hoppácska!
5: Hol az eredményhirdetés? Nézzük a csajok!
4: Hoppácska! Egy maffia főnököt így fogtak el a Google Street View segítségével, igen. Imádom, hogy olyan boomerként rá tudtok csodálkozni, hogy nem mindenki extrovertált, és nem mindenkinek az az élete kikapcsolódása, hogy folyton mászkál mindenhova.
5: Nekünk elég, ha ülünk otthon.
4: Igen, Antek írja, leszólva bennünket, hogy mi még azon analóg dolgot képviseljük, hogyha el akarunk valahol menni, akkor fölülünk a repülőre, és elmászkálunk oda. Igen, Antek már egy kicsit más.
3: És akkor egy rövid szünet,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
3: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
4: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
4: Ez a Rádió 1.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gyorsan megfékezték a tüzet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Kazincbarcikai Gábor Áron utcában szeptember 10-én családi ház udvarán hirtelen kialakult tűzesethez riasztották a kazincbarcikai hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársait. A helyszínre érkező tűzoltóegység gyorsan megfékezte a tüzet, személyi sérülés és anyagi kár nélkül, írja Color Line. Baleset történt Csoba és Tiszatardos között a 3621-es út 12-es kilométer szelvényénél, ahol összeütközött két személyautó pénteken, közölte a katasztrófavédelem. Mint írták, a frontális balesethez a szerencsi hivatásos tűzoltókat riasztották. A RAJ a mentősökkel együttműködve egy embert kiemeltek egyik járműből, a műszaki mentésben egy arra járó szabadnapos tűzoltó is segített. A Magyar Vöröskereszt nevével visszaélő telefonos csalók próbálkoznak pénzt kérni a lakosságtól. A szervezet tájékoztatása szerint ismeretlen személyek telefonon keresik meg az embereket, és anyagi támogatást kérnek, azt találhatók keltve, hogy a Magyar Vöröskereszt számára gyűjtenek. A jelenlegi információk alapján a csalók egy plusz 36 1 809-es kezdetű telefonszámról telefonálnak. A Magyar Vöröskereszt hangsúlyozza, hogy a szervezet telefonon keresztül nem kér anyagi támogatást, és ilyen módon nem gyűjt pénzt. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy legyenek elővigyázatosak, és ha ilyen hívást kapnak, ne adjanak át pénzt, illetve ne adják meg személyes és pénzügyi adataikat sem. Jó, tudják a Borsodabog-Zemplén vármegyeiek is, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet.

0: Na gyerekek, egy érdekes jelenséget hoztam nektek, kíváncsi vagyok-e, tudjátok, hogy mit jelent-e?
1: Felkészültek, úgyse, mi lehet az?
0: Mi lehet az?
1: Személyes igényel a kapcsolatos?
0: Egy netről szedett ki szösszenet, mi lehet ez?
1: Készen állok, Balázs.
0: Na, mit gyere. Jelent szerintetek az a kifejezés manapság, hogy soft launch? Van egy ilyen
2: soft launch.
1: Mi az a soft launch? Megkedjetek ezzel a szóval, mert launch. Hamarosan ebben a korosztályban fogtok tartozni.
0: Soft launch.
2: Soft launch.
0: Soft launch.
2: Hát ez volt Balázsi Gyula új cége.
0: Igen, Balázsi Gyula új lesz, az a soft launch.
2: Most már softba megy.
1: Igen. Én tudok mondani, hogy egy hard launch után, illetve jól szokott esni egy presszókára.
0: Hard launch után elmész a soft launchba. Ez egy új kifejezés, ez egy érdekes jelenség, ami a social médiával kapcsolatú össze, és mióta van a közösségi média, ott jelent meg, és ennek már neve is van, hogy az emberek hogyan soft launcholnak.
1: De ez a soft launch, ez nem soft launch, tehát nem puha ételeket vagy ezzel a vidre, hanem valami más.
0: Soft launch, ez a lassú indítás, vagy lassú görgetés, vagy lassú indulás.
1: Bemutatás?
0: Lassú bemutatás. Jó nyomon vagy, jó nyomon vagy. Ez a soft launch.
1: Soft launch?
0: Ez egy érdekes jelenség, igen, fölemel a középségület, és így szépen kiűzött. Nem soft launcholtatok
2: ne,
0: még.
2: Nem, ahonnan vagy lehet, hogy soft launcholtunk, csak nem tudjuk.
1: Igen, ahonnan jövök, ott nem szokták mutogatni a soft launchokat.
0: Kemény környékről jöttök ti onnan jobb oldalról, ott nem soft launcholnak, vagy ha már soft launcholnak. Na elmondom, hogy ez pontosan mit jelent. Külön stratégiája van annak, figyeld, az interneten már, itt a socialben, hogy emberek hogyan mutatják be az új párjukat a világba, várjál, és a soft launch, a soft launch azt jelenti, hogy nem ám csak azt mondod, hogy jöjj te Géza, fogadjátok szeretettel Gézát,
2: már túl vele járok,
0: hanem azt csinálják az emberek, én nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy csak egy kezet mutatnak egy kávéscsésze mellett, és soft launcholják az új partnerüket, vagyis úgy készítik fel az egyébként 6 darab követőből álló családi és követőbázisukat, hogy megmutatják Gézának a kezét.
2: És nem is írják oda, hogy ez a Géza keze.
1: Nem tegelik be
0: Gézát, csak eddig egyedül fogta a kávéscsészét, de most megjelenik egy olvasó szemüveg, megjelenik egy műfogsor tisztító,
1: Szilveszter, azt jelenti, hogy a soft launch az a hasmerést jelenti.
0: Igen, soft launch az a hasmerést. Szóval a soft launch azt jelenti, hogy szépen fokozatosan egy-egy elejtett kis képkockából mutatod be a te új barátődet, pasidat, szerelmedet, hát kinek mi van.
1: Nem lehet, hogy azt jelenti, hogy annyira jó a csávó, annyira jó a fickó, hogy így, ha egyben mutatna meg, elájulnának.
0: Igen, annyira jó. Pista az anyagbeszerzésről. Az anyagbeszerzés annyira jó. Érted? És ez kialakult, hogy nem megmutatjuk, hogy gyerekek, ő itt az új párom, örültök, nem örültök, ez van, hanem kezeket, lábakat, 2 kávéscsészét, 2 kanalat, 2 tányért mutatunk be a követőinknek, és így soft launcholjuk a párunkat.
2: És mi a következő? Majd megmutatod a 2 kávéscsészét.
0: Utána lefotózod szarás közben.
2: Meddig lógatod be Gézát?
0: Hát ezt már nem mondja meg a közösségi média, csak a cikk arról szólt, hogy milyen újdonságokat hoz nekünk a közösségi média, és ez például egy új társadalmi jelenség, hogy a bemutatás sem olyan már, hogy bemutatom, hanem átalakította a social media, és azt mondja, hogy részletekben mutatják be az emberek az új párjukat.
1: Először egy boka.
0: Igen, egy boka.
1: Egy csukló.
0: Jó, tessék, mondjuk tételezzük fel. Ki hogy mutatja? Mit
1: elmondom
0: teszem
1: neked, hogy ez azért van, mert igen? Így ezzel egy hazugságot építenek fel.
0: Mi a hazugság? Nem mered?
2: Hogy Géza
0: szép.
2: Hogy Géza szép. Nem. Szép, de nem.
1: Aztán kiderül, hogy Géza nem létezik.
0: Igen, Gézának foga nincs, olyan ronda, mint a bűn.
2: Hát gyere.
1: Nem, no. Az van, az, hogy a Star Wars.
0: Szeretem, hogy ilyen szertágazó vagy, hogy jön ide a Star Wars.
1: Csak kövesd az elmémet, kövesd, gyere velem, Balázs. Szerintem a Star Wars-ba, ráírják a nevedet a kis papírpoharad, és akkor kiadja neked a helyes ott dolgozó Zoltán a poharadat, te gyorsan lefotózol a kezét, és aztán kirakod, mint a párkapcsolatban lenni. Ez szerintem a meleg ágya a hazugságoknak, vetítéseknek, féltékenyítevésnek.
0: Igen? Tessék, mi a leginkább jó soft launch kép? Te most egy soft launch-os helyzetben vagy, mit teszel ki, amiből azt érzed, hogy van párod? Papucsot? Még egy törölköző? Dupla szappan? 2 darab fogkefe? Elhasznált búdipapír? Mivel soft launcholsz? Tessék.
1: Van a kanapétől, és akkor a kanapének a húzata elváltozik, hogy attól függ, hogy milyen ruhában ülsz rá, vagy kiül rá, és én azt tenném fel, hogy a combok és 2 here.
0: Nekem kicsit hard launchba vagy ezzel
1: jó,
0: a
1: jó,

0: Okay, de ez már mi lenne, de bocska
1: van. Oké, okay. Azt mondják, valaki azt, hogy kiraknap ide a parókáját.
2: Ja, pedig a szívgyógyszerét, nem?
1: Szívgyógyszerét és a parókáját, hogy nyúlás,
2: igen,
1: is
2: nem
1: nyúlás.
2: Nekem.
1: Igen,
0: az ilyen is szekrényen, az ilyen szekrényen Pepi, csak így finoman így adobva.
1: Van egy kis Pepi-eid,
0: ez nagyon szoft.
1: Egy paróka és egy ilyen szekrény, ez elárulja, hogy...
0: Ez egy bársonylancs.
1: Igen, bársonylancshoz hozol egy parókát. Jó, tetszik, paróka, nem rossz ötlet. Oké, mit lehet még kitenni, ami szoft lancs?
2: Bepárásodott autószélvédő a két lábnyommal.
1: Aha, ez is mutat valamit, mondják, ez már erősebb, mint a soft lancs, mert itt már az előre haladott állapotban vagytok.
2: Hát mire vagy büszke?
1: Azt szerintem funky.
0: De Lux szerint, hogy elgázoltál valakit.
2: Vagy
0: bárkocsot mondta, hogy behajtottam a gyömrői strandra.
1: Ütöttem valakit, és föltenyelett a szélvédőmre. Elfogy a WC-papír, és benyújtja az ujjal. Tessék, soft lancs.
0: Jó, és jön akkor, hogyha a spájzajtó, spájzajtó alatt átszűrődő fény, és előtte két lábnyom. Hátul meg a világ, és ott állnak a spájzajtó alatt, egy ilyen csíkban. Igen. Ráírom, hogy my love, hashtag.
1: My love, hashtag new life.
0: Eternity, és alatt egy Britney Spears szám.
1: Eternity, és ott áll, mint egy ilyen szatír.
0: Igen,
1: nem?
0: Igen. Aha. Igen.
1: Jó. Műfogsor ragasztót raknak neki sokan, nagyon jó.
2: Aranyérkenőcs,
1: vérnyomás csökkentő az éjjeli szekrényre, az is mutatja, hogy soft lancsolsz, tehát valaki már ott alszik melletted.
0: Vagy két, figyelj, mert én találtam ki, két kreatinos pohár egymás mellett.
1: Igen.
0: Oh. És de az egyikén van egy szőrszál.
1: Hullik a szőre?
0: Nem, mert vedési időzik van.
1: Tehát kés kreatinos pohár?
0: Két kreatinos
1: pohár. Tehát egy testépítő nővel jöttél össze?
0: Vagy.
1: Akinek hullik a szőre, mert annyit esztoszteront szant, igen. Jó?
0: És akkor mi van? Nagyon gyengéd velem. Nekem csak ez számít.
1: Igen, igaz, hogy bajsza van. 64-es a bicepsze. Erikának hívják. Nyomja a növét, mint az állat. Összeagódott
0: a ciklusunk.
1: Oké, okay. Felhajtott WC-deszka, nő vagy, szoftlancsolsz, kiraksz egy felhajtott WC-deszkát, szoftlancsoltál?
2: Jelzi, hogy férfi volt a háznál.
1: Férfi karórás rózsacsokor, amit jaj, éppen nyújt nem, át nem egy kéz.
2: Hát ez annyira sablonos.
1: Retróról jött, nem baj, szeretjük. Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz. Ez nagyon sablonos, meg ez nagyon egyértelművé teszi, hogy nő vagy, kapsz egy férfitől egy rózsacsokrot.
2: Itt a meg a hurka a töltő, mindenki tudná, hogy összejöttek velem. Érted?
1: Igen. Igen, az is teljesen jó megoldás, igen. Aztán mit lehetne még? Mi fürdőszobában vannak jó szoftlancs jelenetek, nem?
0: Abszolút.
1: Ott azért meg
2: hát
1: tudod...
2: Ott a két fogkefe.
1: A fogkefe is például egy szoftlancs jelenet.
0: Ledobott húgyos alsónadrág.
1: De az a nagyszoba közepén.
0: Nem, a fürdőszobában.
2: Nem visszük ki.
0: Én azért ott hagyva. Te ott állsz, fotózz a lábaidat, mert a lábakat mindenhol le kell fotózni, ez a szabály.
1: Igen?
0: Tehát tengerparton, fürdőszoba, kövön.
1: Ja, de várjad, akkor ezek női lábak, oké?
0: Női lábak, te női lábaid, vannak reggel, ugye ez reggeli lábak.
1: Igen?
0: És akkor reggeli fényekkel, és akkor mellette egy ilyen
1: összegyűjt alsógatja, hogy ott van a pasi.
0: Igen.
1: Aha. Szerintem soft lunch.
0: Tettél valamit, amit nem akartak most, de
1: igen,
0: most már mindegy.
1: De megtetted igen. Neki. És akkor ennek tulajdonképpen a pszichológiája az, hogy utána, ha esetleg a pali eltűnik az életedből, vagy a nő, akkor se égsz be vele, mert nem mutattad még meg. Ha milyen bizonytalanok lettünk így a közösségi térben, hogy azt sem merjük mondani, hogy itt van, hanem megmutatjuk a kezét. Nincs nagy rizikó benne. Nem? Eltűnik, nem jön össze, nem fogják számon kérni, hogy hol van az új szerelem, mert eltűnt.
0: Én is csinálják, ez az, amikor valaki vezet, és akkor fogja mások a kezét oldalról, tudod.
1: Azt is szokva, úgy is van szokva, így van.
0: Igen, és akkor...
1: Középen a konzolnál összeér a két kéz, így van.
0: Ahelyett, hogy fognál rendesen a kormányt, ahogy kell két kézzel.
1: Nagyon jó kérdés, monokli. Én ezt is nagyon szeretem.
2: Bántalmazó, de legalább kapcsolat.
1: Igen, bántalmazó, egy kicsit, de legalább van egy új
0: kapcsolat.
2: Férfiak írják, hogy fölraknám a lepatkázott felnémet.
1: Lepatkázott felné, nagyon jó. De akkor már kölcsön adtad neki a kocsit, már elvitte, és lepatkázod a izjen. Aha, az is nagyon jó. Aha. Előszobában egy kis 37-es tipegő, mellett egy kitaposott 47-es bakancs. Tehát a női
0: vendégségben vagyok nálatok.
1: Igen, női a bakancs,
0: igen?
1: Vagy női a cipő, és lerak egy bakancsot mellé. Uh-huh. Ugye? Tehát onnan mutatja, hogy ott van egy pasi.
0: Ez azt jelenti, hogy végre átjött a kőműves. Aki már évek óta várta.
1: Igen, már nagyon várta.
0: Jaj, de felvágós vagy, Kati! Érdekes, igen.
1: Igen. Mai kapcsolat, először egy kéz, aztán tarkó, fél év múlva arc, mire teljesen megmutatod, már szakítottatok. Milyen igaz egyébként, nem? Tényleg mennyire így van?
0: Ja, meg kell egy tengerparti kép, ahogy a lábaitok egymásra fonódnak, így a lábaitokat összerakjátok.
1: Az is egy nagyon tipikus soft lunch kép.
0: Igen.
1: Hogy a tengerpart, nyaralunk, És akkor a lábaink összefonódnak.
0: Meg a faszig úgy szokták soft launcholni az asszonykákat, hogy hátulra egy sziluett, meg tavernákban tudod, hogy félig hátra néz. Gyere már, Pista!
1: Pista, tedd meg azt a nyambat, Girosz! Félpanzion vagyunk, a szállodában is tudsz enni.
0: Igen, az a legkeményebb, hogy ezt mindenki megcsinálja. Meg van ez a maldívos, tudjátok, amikor valaki beszalad a szobába, és végigszalad a szobáján, és akkor beleugrik a medencébe.
1: Igen. Ezek tök jó videók.
0: Igen,
1: fölgyorsítva leszáll, repül, beszalad a resortba, beugrik a medencébe, és igen.
0: Aha. Ilyeneket lehet csinálni, úgyhogy mindent arc nélkül.
1: Benzinautóba dízeles tankolás, nekünk férfiaknak soft launch. Igen. Nem? Tehát az
2: de
1: nem mutatja egyből.
2: Maga a bizalom, odaadtad a kocsit, megtankolja.
1: Igen. Frontin, meg kihullott hajfotó. Szerintem... Jézus úristen, milyen tapasztalatok vannak itt. Frontin, meg kihullott hajfotó. Gyerekek, örülök, hogy mi Zsüli is akar valamit mondani.
3: Üdvözszobából való kiszorulás. Férfiak.
2: De hogy csak állsz, igen, a fürdőszoba.
0: Hát ez Balázs nem csak egy sima szorulás.
1: Nem csak egy sima fél kiló csia mag után, amikor üvöltök.
0: Tere már vissza!
1: Igen. Ennek az ötlete volt a csia mag. Megint túltoltam. Jó, a gyerekek, örülök, hogy megismertetek ezzel benneteket.
0: Hogy lehet még mellett egy kőbányai.
1: Igen, de várjál, te vagy a nő, és berakják melléd a kőbányai.
0: Igen. Férfi. Egy férfi jött a házhoz.
1: Férfi van a házhoz. Szóval ez a soft launch, gyerekek. Jó,
0: úgy, tudjuk hogy... már meg, hogy mi volt a Ferinél a soft launch, hogy mikor adták ki Békára egy képet a MyVip profilodra, hogy vagy az Ivivel mikor tegelted bele.
1: Amikor a Feri ismerkedett, daguerrotípiek voltak, az a fényképnek az előszobája.
2: Minden nap volt, hogy elmentünk fotózni kicsit.
0: De minden rajzott, neked egy
2: ízében.
0: A bazilik előtt leszkecseltek titeket.
1: Az, igen. Az ismerkedésük fotóján a csávó még rongyot tett a fejére, úgy csinálta a fotót.
2: És 3 hétig tartott az előhívás.
1: 3 hét múlva kaptál a képet, nem tudod soft launcholni, még nem volt közösségi média.
0: 3 hétig ezzel faragták a keretet hozzá, hogy meglegyen.
2: Szépek legyünk.
1: Jaj, nagyon szeretem azért, hogy mennyi minden őrületet hoz a közösségi média, azért egészen elképesztő. Hogy milyen bizonytalanok lettünk.
0: Hogy mennyire... csináltátok amúgy? Mi volt a bejelentés?
1: Nem hát volt még. Szerintem 2004-5 környékén.
0: De mi megláttak téged a Hami Gogó előtt valaki, és akkor ezek megírták.
1: Újpesti Gogó, ami előtt nagyon sokszor lefotóztak. Hát ugye most 2000-es éveket írunk, se Facebook, se Instagram, még nekem még a Benny születésénél se volt iPhone-om, és nincs róla fotó. Tehát sima Nokiával nyomtad, nem hogy soft launcholjál.
0: A soft launch csak egy csengőhang volt.
1: Igen, polifonikus csengőhang a TVR7-ből, érted? Tehát nem volt még közösségi média. MyVip volt, iVip, talán iVip volt.
0: De akkor be kellett jelentenetek akkor a sajtónak?
1: Nem jelentetted be.
0: Rákóczi Ferenc ezennel felvállalom.
1: Szerintem nem volt ilyen bejelentés. Hogy akkor most mi kiállunk a sár. Van, aki így csinálta nyilván a 2000-es években, és akkor most új párom van, és akkor a Story magazinban lenyilatkozott, de hogy azért az így nem volt nagyon jellemző.
0: De akkor láttak valahol, lefotóztak, és akkor azt megírták, hogy ők együtt voltak, tehát valószínűleg együtt vannak.
1: Szerintem inkább igen. Így. Ez volt a menetek. Hát soft launcholni semmiképpen nem soft launcholtam. Nem volt hol.
0: Ez a hardcore launch volt akkor.
2: De azok még kemény idők voltak kicsim.
1: Igen, de ha lenne, se csinálnám, tehát annyira kellemetlen, nem? Tehát ez kicsi, ezért ez való egy kicsit nagyon bizonytalannak kell lenni.
0: Hadd mutassam be nektek Pistát.
1: Kiraksz egy kezet, egy lába, az egész olyan béna, nem? Tehát, hogy annyira bizonytalan vagy, hogy nem akarod megmutatni, vagy
2: nem, kirakok, mondom, ez van
1: hogy
2: benne,
1: a szakítasz, hogy... akkor utána ne kérje számon az öcsi meg a Józsi, hogy most akkor hol van az a pasi mellőled?
2: Vagy... Elhúzod, hát nem érted. Izgalmassá teszed azoknak, akik téged néznek a interneten.
1: Aha.
2: Ennyi.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem, nekem is!
2: Neked is jó leszúj, kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9.990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50.

Erke Attila vagyok, az őszi 22-23 fokos maximumokhoz itt vannak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei még teljes mértékben nyár feelingben. A sereghajtóink is kiváló zenék, 50. volt ugye

a Top 50, hétvégén is csak igazi mai sláger megy, és folytatjuk a visszaszámlálást. A sereghajtók között ugye 46. volt Teddy Swims-től a The Door, 45. lett a héten Topic, Fastboy, Forget You.

és aztán 43. helyen szólt Disturbed-től Sound of Silence Serial remixében. Blondissal folytatom most, aki egy riporter szerint nagyobb eséllyel földön kívüli, mint szőke. Annyira jó a zenéje. Egy ázsiai kolléga volt, aki nyomta ezt a szőkerős beszólást, abszolút nem a PC jegyében. Nem mostanában volt, manapság a szőkerők ezért már ugranának, de ahogy visszanéztem ezt a beszélgetést, Blondist egyáltalán nem bántotta ez a kis vicc, szóval

0: Tolt a 40. helyen, Do It Again, 39. Cyril-től a Stumble On In.
1: Rádió egy top 50, a 38.
0: A friss favoritok közül Tame Impalától a Dracula. Hát micsoda füle van az embereknek, a rajongók közül sokan észrevették, hogy az egész zene hangulata és bizonyos szinti futamai nagyon hasonlítanak egy ősrégi klasszikusra, Steve Montitól az Only You című dalra. Jöttek is olyan kommentek, amelyek azt mondták, hogy konkrét mintát, szempelet is felhasználtak a dalban, de aztán még White Fülüp szakértők ezt cáfolták. De simán elképzelhető egyébként, hogy Tame Impala egyfajta tudatos tisztelgése Steve Monti előtt, aki 1984-ben írta meg azt a dalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 36.

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben. Az újdonságok közül Blondish és a Lovers on the Dance Floor a folytatásban a 33. helyen. Igazi nyárvégi klubhimnusz, ami így ősszel is visszahozza mindenkinek az idei nyár emlékeit. És közöttük ott van az is, amikor Blondish zenélt nekünk élőben itt a stúdióban. A Rádió 1-en 33-dik tőle az újdonsága Lovers on the Dance Floor.

a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és ez is egy nagy kedvencünk a klubokból, ami most indul. Idén nyáron nagyot ment Robin Schulztól, Barstól a Better Times. A dal, ami üzenet azoknak, akik rossz paszban vannak. A refrén mögött konkrétan az a gondolat áll, hogy ha összeomlik körülöttünk minden, akkor is lesz valaki, akit felhívhatunk. Úgyhogy a dal hangulata egyszerre kicsit melankolikus a szövege miatt, de felemelő is a dallamvilága miatt. Robin Schulz, Barbs, Better Times, Rádió 1-es újdonság, 30.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50. Robin Schulz újdonságát a 29. helyen Laro követi. Ez a Lottery. És a Top 50 28. helyezettjével azonnal indítom az újabb zenei órát. Ez Siren, Azizam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Anya, arra gondoltam, rendel...
8: Rendet raksz a szobádban.
7: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
8: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteit. Őszre is.
9: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 30%.
6: Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben outlet árak várnak.
11: 40, 50, 60, 70, 80.
6: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron akár 70-80% kedvezménnyel. Ne maradj le!
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Hát végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mix

0: is Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Radio 1!
2: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1!
2: A 28.

0: Metszászári Sonic Hugel és az It Feels So Good a 27. helyen szólt 26. Blondistól a Never Walk Alone.
1: Rádió egy top 50. A 25.
0: A Repeated az újdonság két megasztártól, a DJ király Martin Garrix-től és az angol pop pápájától, Ed Sheerantől. Óriási barátok ők, már nagyon régóta dolgoztak ezen a dalon, 2014-ben indult el a közös munka, ráadásul 2015-ben Garrix le is játszotta az egyik fesztiválon, a közönség teljesen ráharapott. Hogy miért nem jelent meg akkor, el nem tudom képzelni, a rajongók éveken keresztül vadászták, különböző bootlegek és kiszivárgott verziók terjedtek róla, szándékosan csinálták, ebben teljesen biztos vagyok, húzták a fanok idegeit. A megjelenés éve tehát 2026, pár hónapja mindenki pörgetheti Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 25.

0: Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, ahol Martin Garrix és Ed Sheeran újdonságát a Fastboy követte a 24. helyen. Good Life! A 23. Alex Warren-től az Ordinary. Oh my, my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down, so we're dead and buried. 22. Joel Curry, Be Alright. Lady Gaga-tól az Abrakadabra a 21. helyen szólt, és akkor felpörgünk most, Angliából érkezik most egy izgalmas DJ duó, Dan és Nikos, azaz a Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. 2026 nyara többek között ettől a zenétől volt hangos a klubokban. Sleep Tonight, a Rádió 1 Top 50-ben a 20.
1: Hey, what's up? This is Sam

igazi mai sláger megy, és még egy kis visszaszámlálás. Nemrég Sam Feltől, Swish Discotől és Rehabtől szólt a Sleep Tonight a 20. helyen. 19. helyre érkezett Axentől a Don't Leave.

Csuraim, Regál Lilitől. Na, az ilyen dalok miatt lehetünk nagyon büszkék a Rádió 1-es lemezolvasókra. Szuper jó dalokat gyártanak. Ez a dal is természetesen itt a stúdióban mutatkozott be. A Hilmi ezen a héten 20-ból lett 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: egy top 50.

0: Igazi mai sláger megy, itt is nagy a zenei változatosság, a dance zenét most popzene követi majd, amerikai sztárokat, német zenészek, a Golden Summer a friss kedvenceink közül érkezik Loi és a német DJ-producer David Puentes, akinek helyileg 2018 óta vannak már slágerlistás dalai. A Golden Summer már majdnem a top 10-ben, ezen a héten a 13.
1: Hey Hungary, it's Loi
2: and David Puentes
1: and this is our new single
2: Golden Summer.

Rádió 1 csak igazi mai slágermeccs. Hétfőn folytatódik a Rádió 1 konténerjáték Balázséknál, de személyesen is osztok majd kulcsot, ahogy a múlt héten. Hétfőn 10-től találkozunk Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejáratánál. Na de vissza a Top 50-hez, vissza a visszaszámláláshoz. 13. helyen szólt nemrég Loitól, David Puentes-től a Golden Summer az újdonság, amit a 12. helyen Tóth Abigail és Accent követ. Ez a Sugar Daddy.

Ezt követte az imént Hypatontól, Norma Jean Martintól az Out of My Head a 9. helyen. 8. a Die Die, gyerünk meghallgatjuk együtt Shakira vadonatúj dalát. Egy olasz kifejezés alapján a Die Die jelentése gyerünk, gyerünk, hajrá! Ezzel buzdítanak valakit, hogy adjon bele mindent, hogy ne adja fel és hozza ki magából a maximumot. Hát nem sokára itt a Top 50-ben is eléri a maximumot, egyelőre még a 8. helyen szól a Die Die.

Egy csak igazi mai slágermeccs. A Top 50-ben minden héten itt szólnak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. És 2026-37. Hetén mutatnám akkor, hogy hogyan alakul az ősz elejének legjobb 10 dala.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs. A Top 50 után egy gyors közlekedési információ. Regitől jött az üzenet az M6-oson az új terelésről Pécs felé, ugye a 142-es kilométernél a Bonyhád csomópontnál. Itt a külső sáv és a leálló sáv, de a gyorsító sáv is zárva. Felhajtani viszont lehet az autópályára, de körültekintően. Bárkinek bármilyen híre van, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111, jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ezután a Shawn Mendes dal után indítjuk a Daily Mixet, úgyhogy csak Györke Attila lép le, az igazi mai slágerek itt maradnak. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtusfürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: A Kazincbarcikai Gábor Áron utcában szeptember 10-én családi ház udvarán hirtelen kialakult tűzesethez riasztották a Kazincbarcikai hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársait. A helyszíne érkező tűzoltóegység gyorsan megfékezte a tüzet, személyisérülés és anyagi kár nélkül. A Magyar Vöröskereszt nevével visszaélő telefonos csalók próbálhatnak pénzt kérni a lakosságtól. A jelenlegi információk alapján a csalók egy plusz 36 1 809-es kezdetű telefonszámról telefonálnak. A Magyar Vöröskereszt hangsúlyozza, hogy a szervezet telefonon keresztül nem kér anyagi támogatást, és ilyen módon nem gyűjt pénzt. Kazincbarcikára érkezik a Kék Róka című színmű a Dérini társulat előadásában. A darabot szeptember 17-én csütörtökön 19 órától adják elő az Egressy Béni Művelődési Központban. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

0: Minden délben a rádió egyen. Ez a Daily Mix.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger, amely egy szép hétvégét mindenkinek, sőt a legszebbet kívánom a hallgatóknak, főleg akik itt vannak velünk jelenleg. Kazinc Varcikáról vagy a környékről, a mikrofon mögött Molek Csongor, alapozunk a délután jó hangulatára, a Daily Mix-el egészen kettőig, és Ray Dalton következik az előadói listából, a Seattle-i énekes, aki karrierje elején a Gospel kórusban is szerepelt. Tőle szól a Blood Running.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, még jó darabig lassabb a haladás Miskolc bevezető szakaszán is. Kazincbarcika felől. Annyi, hogy csütörtök reggeltől, ha jól emlékszem, már a külső sávban tudunk közlekedni. A belső sáv építésénél tartanak jelenleg. Mindenki türelmesen és szabályosan vezessen, balesetmentes kilométereket kívánok. Egy német párossal folytatjuk, a Fast Boy zenél nekünk, és tesókról van szó egyébként, dolgoztak együtt annak idején a Medúzával is. Meghallgatjuk most a Good Life című felvételt.

játékos magabiztos és kissé pajkos oldalát mutatja be. Egyébként a 6. stúdióalbumára került fel a sláger, és valóban a lazulós felvételek listájában ott a helye. Az Espresso című számot meghallgatjuk most. Na,

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: 88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger, amely szeptember 12-ihez értünk már, és minden nap ünnepelünk. A Dynamix első felvonásában a mai névnapos hölgyeink a Máriák, úgyhogy Isten éltesse őket, és persze azon hallgatókat is, akik ünnepelnek másokból, legyen szó házassági évfordulóról esetleg, vagy születésnapról, barcikai hallgatók. Martin Garrix-szel folytatjuk, aki 17 évesen már világsztár volt, és fesztivál slágerei közül szól most a Daily Mix-ben a Butterflies.

0: 88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánok, sőt a legszebbet, kedves barcikai hallgatók. Kettőig pörgetjük még ilyenkor szombat kora délután is a Daily Mixet. A mikrofon mögött Molek Csongor, és kezdünk a kedvenc német DJ-nkkel. A Purple Disco Machine. Ez a Hurts dal eredetileg 2010-ben jelent meg, ebben a verzióban is szeretjük hallgatni. Szóval mindjárt a Wonderful Life!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermű.

Nem simos lágerek. Nem simos lágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, 2 órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

0: Ez itt a 88.8 Rádió 1, csak igazi mai slágerre megy. Kedves hallgatók, a Kazincbarcikai távhőrendszer állapotáról, a legsürgetőbb rekonstrukciós feladatokról és a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről egyeztetett szeptember 9-én a Város és a Barcika Szol Kft. Vezetése a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériumban. A szakmai tárgyaláson pedig szóba kerültek a várható pályázati lehetőségek és a távhőszektort érintő szükséges jogszabályi változások is. A tárgyaláson a minisztérium képviselői külön kiemelték a januári események kezelését, elismerően értékelték azt a gyors szakmai munkát és széleskörű összefogást, amelynek köszönhetően a Város, a Barcika Szol Kft., valamint a helyreállításban résztvevő szakemberek közösen dolgoztak a szolgáltatás mielőbbi helyreállításán. A szakmai egyeztetés egyik kiemelt témája pedig a Csokonai utcai kritikus állapotú távhővezeték rekonstrukciója volt. A szükséges műszaki előkészítés már zajlik, a város pedig saját forrásból is készül a legsürgetőbb beavatkozások megkezdésére. A tárgyalásról a beszámoló részletesen fent van a colorline.hu hírportálon. Zara Larsson felvételét játszom most, meghallgatjuk az egyik korábbi kedvencet tőle. A mai napig tudjuk énekelni a refrént, ez a Lush Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerek.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Türelmesen vezessenek, kedves barcikai és környéki közlekedők. A 260-as elkerülőn elméletileg trafizó rendőrökre számítani kell, és szürke civil autóval lesznek kint a délután folyamán. A tempóból vegyenek vissza, és figyeljék az óracsoportot. Mindenkinek jó utat még egyszer. Most a Dan DJ-vel folytatjuk, ő nem más, mint Kato, és ezt a korábbi slágerét egy mémnek köszönhetően az egész világ újra felkapta. Szól a Turn the Lights Up!

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy barcikai hallgatók, holnap vasárnap az ország nagy részén, tehát itt az északkeleti térségben is a napsütésé lesz majd a főszerep. Lesznek felhősebb időszakok, viszont komoly mennyiségű csapadék nem nagyon várható, és napközben olyan 22-25 fok körül mérünk majd a legmelegebb órákban. St. John korábbi slágeréből készült egy jó kis remix, Imán Becknek köszönhetően, és óriásit ment annak idején a Roses.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lady Gagától szól most DJ Derek remixében. Egy jó kis felvétel, tempós a dal. Ez nem más, mint a Dead Dance, igen, a Wednesday című sorozatból, és ez a búcsú sláger itt szombatra. Még csak korai délután eljárunk szerencsére, úgyhogy további tartalmas napot kívánok mindenkinek ide Barcikára és a környékre. Holnap jelentkezem, déltől majd, a Daily Mix műsorral, most 2 órától pedig ismerti kolléganőn garantálja a zenei változatosságot szokás szerint. Oleg Csongort hallották, hello!

ma slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en. Daily Mix a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, arra gondoltam, rendel...
2: Rendet raksz a szobádban.
1: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
2: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
3: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfió darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Reklámot hallottak.
6: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. 30%.
7: Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben outlet árak várnak.
8: 40, 50, 60, 70, 80.
7: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron, akár 70-80% kedvezménnyel. Ne maradj le!
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. Háromnapos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy hát, elindul valami őrület, hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk három napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Tibi küldte nekünk. Van ilyen illatú ember?
10: Van, ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirket úgy kezded el, hogy elkezded díszteli a hagymás.
9: Ne csináld!
10: De az a legrosszabb hónajszag.
9: Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: városban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi ma is sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Loi és a Golden Summer. Hát a nyártól nagyon úgy néz ki, hogy elköszönhetünk, de a Vénasszonyok nyarának még nem kell búcsút inteni, sőt, csak most kezdődik, az ugye jellemzően szeptember közepétől október első feléig tart, amikor még ilyen visszatérő, kellemesen meleg napos időszak van, na de a hőkupoláktól és a nagy forróságtól 2026-ben elköszönhettünk. Loi, Golden Summer, a David Puente ezzel közös dala szól már is a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Loi
2: and David Puentes
1: and this is our new single
2: Golden Summer on Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megvannak azok a sztorik, amikor valaki befut, nagyon híres lesz, aztán előkerülnek a múltjából ilyen kis anekdoták, hogy nem tartották elég tehetségesnek. Hát például a Dua Lipát nem tartották elég szépnek, hogy modellkedjen. Meg nem vették be a suli kórusba, mert hogy nem elég jó hangja. És akit most hozok, Shakira, vele is valami hasonló történt, azt mondták, hogy túlságosan kecske-szerű hangja. Ezt mondta neki a kórusvezető. Bizony, Shakira Isabel Mebalak Ripoll. Kérem, távozzon a teremből, maga úgy hangzik, mint egy kecske. Semmi gond, leléptem, úgy volt fel, gondolom, Shakira, bár picit gondolom azért megsértődött. Jó lesz majd ez a hang, 4 Grammy díjra, 15 Latin Grammy-re, és megnyitom majd az utat, a piacot, a többi latin-amerikai sztárnak is. Azért megnéztem volna annak a kórusvezetőnek az arcát, akkor felismerte először a tévében Shakirát. Burna Boy-jal közös

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Úgy látom, meg úgy hallom, hogy csörgünk. Halló!
1: Tibi vagyok, a játékot szeretem újra jelentkezni.
0: Tibi, nagyon korán érkeztél a játékba, ami legközelebb hétfő reggel lesz majd. De, de érzem benned a cheat, érzem benned, hogy megvan benned a konténerfaktor, ha létezik ilyen. Azt tudod, hogy az Attissal is lehet majd összefutni teljesen spontán véletlenül Budapesten. Mondom, hogy hol. 10 órakor, hétfőn délelőtt 10 órakor Budapesten a 8. kerületi Corvin Plaza főbejáratánál.
1: Oké,
0: mit csinálsz egyébként? Mivel telik a hétvége?
1: Megyünk a szüleimhez, édesapámnak 80. születésnapja van,
0: Ó. Neki
1: a torták.
0: Hát Isten éltesse, sokáig erőt, egészséget.
1: Kis pihenés lesz még majd.
0: Annak van most itt az ideje, meg a vidámságnak, te is egy vidám fickó vagy, úgyhogy Alex Kenji dalát neked is küldöm.
1: Hát van, szépen.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutal

0: héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és sokak fejben ott motoszkál a kérdés, hogy mikor lesz legközelebb Rádió Egy konténerjáték. Úgyhogy gyorsan összefoglalom. Hétköznap vannak a játékok, Rádió Egyesek, Balázséknál is, napközben Atisnál, este Juhász Gergőnél. Úgyhogy pörög tovább a nagy kulcsvadászat. Azt tudom, hogy a konténerben van többek közt egy új Cupra Ravel elektromos személyautó, 4 fő részére szóló családi pihenés, 7 éjszaka szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, és egy 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszámgép csomag. Ezekről már biztosan tudjuk, hogy ott vannak a konténerben, szóval játék, hétköznap napközben, itt a Rádió Egyen.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi, fogadjátok szeretettel, itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió.

0: these beautiful things that I've got.
1: A Rádió Egyen szinte mindjárt. Barátunk érkezik a Be Mine dalából, de előtte mindent megmutatok, amit a Rádió egy konténer játékról feltétlenül tudni kell. Lehet jegyzetelni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek, Master Gold.
4: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió Est, csak igazi mai sláger megy. 6,5 perccel járunk 3 óra után. Kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a zenei óra is nagyon változatos lesz. Itt lesz az újdonsült anyuka. Hivatalosan ugye még nem erősítették meg a hírt. Lady Gaga, Mother Monster, új értelmet nyert az esetében a név. David Guetta, Taylor Swiftet is hozom. Most pedig egy bársonyos férfi hang, Ray Dalton és a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és úgy már mondtam korábban, változatos ez a zenei óra is. Egy kis tropikal is belefér, azt hiszem. Ez az igazi nyári elektronikus zenei műfaj, mert jó pár évvel ezelőtt azzá vált, így hivatalosan, félhivatalosan. Most pedig a Vénasszonyok nyara elkezdődött, mert hogy ez szeptember közepétől október első feléig tart hivatalosan. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mikor találják ki, hogy nem annyira PC ez a Vénasszonyok nyara elnevezés, és nem tudom, érettnők szezonja, vagy milfek szeptemberre lesz valami új neve. Hozom a Chasing Paradise-t.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: Rádió egyen csak igazi mai sláger megy, 5 órától pedig Kuki fog mixelni 2 órán át, mert hogy a Before Party Show az még Summer Edition, vénasszonyok nyara van, úgyhogy abszolút nyári, az időszámítás még nálunk, a folytatásban pedig nem egy vénasszony, hanem fiatal férfi, Martin Garrix nem sokára.
1: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu
5: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló Premium Müsli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 30%.
7: Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben outlet árak várnak.
8: 40, 50, 60, 70, 80.
7: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron, akár 70-80% kedvezménnyel. Ne maradj le!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Semmi. Blinki azonnal megmondta, hogy hol vagy. Fogalmam nincs, hogy hol csinál. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
10: Egyetem, miért csinálsz ilyet?
9: Egyetem, miért játszol ilyet?
11: Valószínűleg ezeknek nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már meg vagy.
9: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
11: Oda nézd, de hát megy előre.
9: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehetsz. Ebben lett egy magyar világbajnokunk.
10: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek. Ezek mit csinálnak?
9: Lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak. Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
11: Hát,
9: megnézném a közlekedést, segít. Hogy melyik oldalon jobb parkolnak, vagy jobb vagy baloldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
11: Semmit nem segít.
9: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
11: Az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző.
10: Pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
9: Akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban is. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és Street View képek alapján világbajnokságot rendeznek. Júlia, talajszínével tessék, mennyi ideig bíbelődnél a talajszínével?
10: Hát hogy itt ez most mindenki van égve.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Er megy, kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, és nagyon változatos lesz ez az óra is. Például hozom a DJ producer legendát, aki a héten ünnepelte volna a 37. születésnapját. Itt lesz Avicii, jön Miley, aki már nem Cyrus, csak Miley, és 2027-ben egy nagy Wembley arénás visszatérésre készül, most pedig Ray, aki még Dalton is, de volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1 Hungary.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Én a játékra szeretnék jelentkezni.
0: A Rádió 1 konténer játékra?
1: Igen.
0: Ami hétfő reggel folytatódik Balázséknál?
1: Aha, akkor hát, hétfőn telefonálok.
0: Mindenképpen, sokat próbálkoztál már?
1: Ja, 300-at.
0: Ó, bízom benne, hogy beérik majd itt a sok munkagyümölcse. Hétfő reggel tudsz legközelebb játszani, és egyébként a helyszíni játékok is folytatódnak, ezt nem tudom, hogy erről tudtál-e.
1: Tudok, igen.
0: Ott leszel a helyszínen? Találkozol majd a Tissa?
1: Lehetséges, aha.
0: Na, hát köszönjük, hogy hétvégén is itt vagy velünk, és szurkolok neked is így ismeretlenül.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Balázs voltam. Szia, hello.
0: Na és hogy hol folytatódnak a helyszíni játékok? Hétfőn, 10 órakor Budapesten, a 8. kerületi Corvin Plaza főbejáratánál lesz a Rádió Konténer és Atis és a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy csak igazi mai slágermegy, és most hiszem, hogy egy nagyon cuki hangüzenetet kaptam Csillától nemrég ezt.
1: Sziasztok! Csilla vagyok Budapestről. Vidám napsütéses őszi szombatot kívánok minden rádió egyet hallgatónak. Hallgassátok munkaközben, pihenéskor, ha rossz kedvetek van, ha boldogságért. Rádió egy, csak igazi mai slágermegy.
0: Csilla, én úgy képzelem, hogy otthon vagy a nappaliban, üvölt a rádió egy bulizol rá, és nagyon jól teszed. Az igazi mai slágereket pedig most Purple Disco Machine-nel folytatjuk. Figyelj!

0: felé.
1: Újra rádió egy konténer. Újra jön az őrület. Hallgassa a rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a rádió egy konténerhez.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ilyen pop klasszikusok, mint Rihanna és a Where Have You Been. Where have you been, Cookie? Hol jártál?
1: At home.
0: Mert a Cookie itt van, mert a stúdióban mixelni is fog, 2 óránál Summer Edition, és kívánságműsor is lesz, ugye?
1: Mindent elmondtad, minek vagyok itt?
0: Hát mondjál már még valamit.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
13: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. 30%.
14: Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben outlet árak várnak.
15: 40, 50, 60, 70, 80.
14: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron akár 70-80% kedvezménnyel. Ne maradj le!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. Háromnapos pólót hordunk. Igen, ez most a TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy elindul valami örülés, hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk 3 napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Tibi küldte nekünk. Van ilyen illatú ember?
16: Van. Ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirkét úgy kezded, hogy elkezded tisztelni a hagymás.
2: Ne csináld!
16: De az a legrosszabb hónajszag.
2: Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
16: Első randin...
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Slager Megy, az egyik SMS itt szól, hajrá kapitán, szuper a műsor, közben az uralkodó és emberi, a barkába vagyok a vendégek, Üvjeni, Niki Balázs, pár szerelő, Békés Csabáról, MTV, üdv a stábnak. A régóta nem írta nekem, bizony, visszatért. Ezután angolul, I have a song request, Blame by Calvin Harris for Niki Gabriela. Ez most nincs nálam az a szám, Calvin Harris, Blame, de legalább az üzenetet olvastam, és van egy szerelmes üzenetet, tessék figyelni, hoppá! Szia Kuki, ma üzenetem kicsi szívemnek, oly sok volt az akadály, de eddig mindent vettük, a gondunk lesz egyszer, azt is kezeljük, nem kell befeszülni, idegeskeni, itt vagyok én neked, csak engem kell ölelni, mindent is megoldunk, nagy-nagy szerelemben, boldog vagyok veled, minden percben, várok rád, ilyen

Ez itt a Rádió 1, csak igazi, ma is legjár megy, Lady Gaga, The Dance, oh yes! Hey, 17 óra múlt, 45 perccel, még 1 óra 15 percen keresztül mixerek nektek az igazi, ma is legereket, mert igen, haha, igazán 19 óra X, Summer Edition, Before Party Show természetesen, és 19 és 20 óra között egy órás élő kívánság műsor. De most érkezik egy One Is Mine DJ, Yamina, és tovább a nyilvéleg üteszem címe Feel the Fire. Nagy örünk, tegyünk szexisek! Mondjuk forró videóklip a

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy. Rádió
1: 1. 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, hőrém és óraim, ez így van. Na, miért nem szól a zene? Mindjárt kiderül, figyelj!

0: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger mellett fiúk, az egyik üzenek itt szól, cookie, pörgős zenék, jó kedv, vidám, pozitív, jó hangulat, ez kell mindenkinek, én nyom tovább is, szuper ez a cookie show, jött nekem, ne szaros, né, de jó fej vagy, köszönöm szépen. Á, most lesz egy kis szünet, mert cookie iszik vizet, Rádió 1 vizet, és hamarosan újra mixerek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig, és kivel találkozunk, azt is elmondom, milyen jó fej vagyok, no? Hamarosan jön Dolci, és Anxiety, you can fly on me.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Semmi. Blinki azonnal megmutat, hogy hol vagy. Fogalmam nincs, hogy se. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
4: Egyetem, miért csinálsz ilyet?
3: Egyetem, miért játszol ilyet?
5: Valószínűleg nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
3: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
5: Oda nézd, de hát megy előre.
3: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehetsz. Ebben lett egy magyar világbajnokunk.
4: Én rossz helyen fordulok levegkerlén, és eltévedek. Ezek mit csinálnak?
3: Én lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak. Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
5: Hát,
3: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon jobb parkolnak, vagy jobb vagy baloldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
5: Semmit nem segít.
3: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
5: Hát, az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző.
4: Pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
3: Akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban is. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és Street View képek alapján világbajnokságot rendeznek. Júli, a talajszínével tessék, mennyi ideig bíbelődnél a talajszínével?
4: Hát hogy ez most mindenki van égve.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tenultam három évig, elfelejtem minden, csak felül egy ilyen, hogy hola, señor, hola, señorita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te llamas? Que calor, oh. Lesz most egy kis sőség itt a rádióban, az biztos érkezik, oh, de jó, Zagán, és a szám címe Café con Ron. Higgyetek nekem, ha esetleg egy picike rossz kedved lenne, ezen az enyével minden megoldom, figyelj, hadi hopp!

Itt a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger, mélenök fiúk. Bizony, vége a Before Party Show Summer Edition. De holnap újra mixerek nektek az igazi mai slágereket 17 óratől, és természetesen ma este 20 óratől érkezik a diszkusi csapat, utána World is Mine csapat, oké? Hamarosan előkívánság műsor, és természetesen újra zenélünk egy nagyot, érkezik egy pár másodperc múlva egy világsztár DJ, úgy hívják, hogy Cookie. Na, jaj, vicceltem. Martin Garrix, és a szám címe Butterflies, oké? Okay? Oké! Okay.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
5: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
7: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Rocky Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, lányok, fiúk! A kívánság műsor elkezdődött, itt van a mai első telefonaló. Jó estét kínálok! Halló, halló!
2: Szia, Kuki Zsófi vagyok.
1: Mi újság, Zsófi? Mi újság?
2: Minden oké. Gondoltam, kérek egy zenét.
1: Gondoltad, kérsz egy zenét? Jó van, jól tetted. És kinek szeretnék különni, még gondoltad, kérsz egy zenét?
2: Hát akik ugyanúgy szeretnének zenét kérni, mint én.
1: De jó, oké, rendben. Elég sokan vannak el, Istennek.
2: Na, hát akkor remélem mindenkinek egy kicsit tudunk jót tenni.
1: Jó van, oké. Üzenet lenne? Oké, szép üzenet volt. Jó.
2: Érvezzék.
1: Érezzék, jó, oké, rendben. Jó, köszönöm szépen a telefonáltál, kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszönöm,
1: szia. Hello, ez volt a legszebb üzenet, és köszönöm, mivel hallottam. Érkezik elő újabb blond is, jaj, de jó, itt volt 2 vagy 3 hét ezelőtt, itt a stúdióban, mixelt nektek élőben. Nagyon jó fejcsajszí, ráadásul egy picit van magyar benne. Érkezik akkor a legújabb deltere, Lovers on the Dance Floor. Halljabb, Kukika, mi nincs be, blond is, itt vagy?
3: Hi, this is Blondish, and you're listening to Kuki.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óra ége van a túlsó végén, most két köszöntsünk.
2: Kívános, jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hiányolom a napsütést meg a meleget.
1: Nem tudom, de itt Budapesten sütött a nap már, nem tudom merre vagy, hol vagy, Norvégiában, vagy Svédországban.
2: Esős idő van. Jó. Igen, de még az EU-n belül vagyok.
1: Oké, szuper. De akkor melyik részben rívsz minket? Legalább kicsit tudjunk, hol van az időjárás. Ja,
2: az északi oldalról, egy kicsit hidegebbről.
1: Oké, értettem. Na,
2: itt visz... már föl kell venni a pufajkát. Na. De még rádió egy az van.
1: Jó, hála Istennek. Switch diszkók játszol tőlem, nagyon jó. Kinek szóljon?
2: Minden kirándulósnak.
1: Ah, azt csináltál ma?
2: Igen. Jó tesz egy kicsit.
1: Önök, ez pont jó, mert...
2: a feszültséget.
1: Így van. Ráadásul, mikor valaki megkér a Lilután egy kicsit farát, ez pont jó, mert ez a szám címot Sleep Tonight, azaz aludni kell este. Szóval jó éjszakát kívánok.
2: Így van.
1: Jó?
2: Minden összevág. Köszönöm szépen. Szépen.
1: Köszönöm. Ciao, szia, jó ét. Érkezik nálunk elég újabb, tényleg Switch Disco, ott van mellette Rehab, szám fedelegült, a szám címe Sleep Tonight.
3: Hey, this is Rehab, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Cookie forradal. Hasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, jó, hogy vagy, esetleg vagy csisztok. A vonatúsó végén most kit köszöntsünk. Haló, haló, haló.
2: Szia, Claudia vagyok.
1: Szerbusz, Claudia, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Jó az a kis hétvégé, nem? Jól esik mindenkinek, ugye?
2: Persze, mindig jó a hétvége, igen.
1: Nem kell dolgozni.
2: Nem, így van.
1: Jó van. De mit szeretnék enni tőlem?
2: Regálinek a számát szeretném kérni.
1: Jó, a legújabb jó lesz?
2: Igen, igen, szuper.
1: Szuper. És akinek szeretnék küldeni?
2: A férjemnek szeretném küldeni. Most éppen főzök, és várom haza a finom vacsorával.
1: Na, mit főzöl neki?
2: Most egy ilyen tepsis burgonyát készítek.
1: Szeretsz főzni?
2: Hát szeretek, igen, de inkább még csak próbálkozok, gyakorlom.
1: Jó van, ügyes vagy. Köszönöm szépen a telefonát, és jó étvágyat kívánok nektek akkor, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Ciao.
1: Érkezik egy újabb Regan Lili. Heal Me, ez a szám címe itt a Rádió Egyen. Kukikám, indíts be!
3: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Előtt az az időre, a fiúkat én búcsúzom tőletek, nem menetek sehova, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, más te 21-től érkezik Hugh Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenki neked szuperkeremes hétvégét, jó pihit, vagy jó bulizás, vagy mindkettő együtt, buli után a pi. Búcsúzom Zara Lassonnal, a szám címe Lush Life Cookie voltam, sziasztok!
0: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja szombat este is, egy órán keresztül, Diszkósít 3D-ben DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és ne felejtsétek, ma este szombat helyen a csapat, hiszen Diszkósít Legends lesz.
6: Ladies and gentlemen, madam and hermadan, messző hölgyem és uraim, fiúk, lenk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig a 100%-osan megújult Diszkósít Radio Show-ban.
4: Mondjuk ez nem igaz, csak jövő héttől, mert 42 dal van beszerkesztve, de majd meglátjuk. Kezdjünk Alex Kenji felvételével, a Bambolival köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sinő, diszkosít a rádió, egyen bár egyetél a Mixel, itt van vagy PJ Shane, DJ Junior, és ma este nem csak itt, hanem majd élőben Szombathelyen is játszunk egymás után, Hanvai PJ kezd, aztán utána én folytatom 13:30-tól, és utána érkezik 3 órára Bárány Attila.
1: Aki rendszeresen hallgatja az adást, hétfőtől kezdve kapott arra információt, hogy tényleg mennyire meg vagyunk újjóba, kevesebb dal lesz, ugyebár nem mondjuk annyit a fellépéseket, meg egy csomó újítás van egyébként.
2: Igen, meg egy csomó recurrentet fogunk játszani. Jövő héttől.
0: Meg popdance-et, diszkosít verzióval, ott is fogunk csinálni.
2: Az, lesz ilyen, igen, de most nem az jön. A Foss felvételét halljátok egyébként, ez egy 14-15 évvel ezelőtti dal. Deep House verzióban nagyot ment, most én csináltam belőle egy biztonságot. A Late Night szólít a Rádió 1-en a diszkosítben az igazi ma is

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárján Attila és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Máriák, Gujdók, Ibolyák, Irmák, Palomák és Tóbiások, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szabó Herriet, Tóth Gézad, Diego Mazzola, Saska Istvánné, Margitka, Pete Csaba Rádió 1-ből, Bánfi Zsolt, Kránic Ildikó és Fazekas Gergő. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Most nem zeneire jönnék, de nem tudom, hogy láttátok le egy héten, hogy van egy ilyen aranyszínű új Cybercab, ez a neve.
0: Igen.
2: Ezt a bizonyos amerikai cég csinálja, a legjobb elektromos autókat csinálja. Nincs benne pedál, nincs benne kormány.
0: Teljesen automata.
2: Egyszerűen csak beülsz, beütött, hogy hova mész, és visz. És ez azért jó, mert hogyha nagy Isten mozgásodba korlátozott vagy, például zseniális szerintem, vagy hogyha egyszerűen csak bulisztál, és ugye nem tudsz vezetni, nem? Hiába van jogsid, akkor beülsz és elvisz állva. Zseniális egyébként.
1: Ez a jövő. Ezt mondom, 10 év mire jön, csak közben szóltam meg.
0: Nekem abszolút jó, mert én beülök az autóba, és én egyből elalszom. Tehát én beülök, azt ebben tényleg elalszok.
1: Hát kérdés, hogy hova visz. Na menjünk tovább a heti dal premierrel. Kim Carnes érkezik és a Bette Davis Eyes 2026-os Vissenschaft mixe itt a Rádió 1-en a Diszkosítben.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosi trédiósó 3D-ben, de félőben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Én hamarosan érkezem majd Szlovákiába, illetve a Felvidékre, Komárnóba, a Castello nyitóbulián zenélek éjféltől, és aztán háromkor váltom majd DJ Juniort, a szombathelyi diszkosi legendszer.
1: Én pedig megfertőzöm fertőzött elektronikus zenével, hiszen este 11-től évfélig játszom egy órán keresztül majd a helyi városi napon, és onnan érkezek fél kettőre a diszkosítra, majd Hanvai PG-t váltva.
2: Én egyébként ma délután érkeztem vissza Észtországból, ahol lopva a diszkosi dumáját, észtosztoztam a világ legexkluzívabb szórakozó helyének létrehozásához. Erről videók majd kerülnek a TikTok csatornámra, tessék csekkolni. Ma este egyébként Nyírádon kezdek, és utána majd én kezdem a sort Szombathelyen.
0: Most pedig megyünk tovább Kelisszel. Ez a Milkshake 2026-os Bicensi Mix-e itt a Rádió Egyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között.

0: Ez a Rádió Egyes is olyan a diszkosít rádiós show, Bárány Attila mixel, itt van Hamai PJ és én DJ Junior is, és hát kérem szépen, még annyit akartunk mondani, hogy a szülinap érkezik az is, sőt, én most néztem itt a naptárt, nekem be van írva egy október 1-e. Én azt kérdezném, hogy van egy ilyen magánbuli, vagy valami ilyesmi, ami diszkosítás, és ide be van írva október 1-ére egyébként, hogy ebből lesz valami?
1: Semmit.
0: Tudunk erről valamit?
1: Ez a céges buli, nem, ami tavaly is volt.
0: Igen, és ez ráadásul egy csütörtöki napra van beírva egyébként.
2: Hát figyelj, az én naptárom ezt nem mutatja, így jártál.
1: És azt tudod már, hogy a születésnapi diszkosít bulin kik fognak játszani?
2: Nem vagyok benne biztos.
1: És az be van írva a naptárakban?
2: Az be van írva. Egyébként október 24-én lesz diszkosít Legends, méghozzá Békés Csabán.
0: Igen, ezt tudom. Ez ideig oké.
2: Okay. Vagy nem úgy tűnt, hogy...
0: Nézek. De nekem egy október 1-e van beírva egyébként ilyen nagy dolmos mindegy céges bulira.
2: Igen, az nincs.
1: Mert a 24-ennek is nincs beírva.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger, meg diszkosít Rádió, és búcsúzunk ma estére DJ Junior bárányattal és jó magam Hanvai PG. Személy szerint én azzal, hogy ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, ma este érkezem egyből ide a stúdióból, Nyírádra, utána pedig Szombathelyen majd én kezdem ebben a hónapban az első diszkosít aktivizációt, és a vadonatúj luxus szórakozó helyről tessék csekkolni a videókat majd a TikTok csatornámon, ugye ez lesz az, ami a tervezettek szerint majd valahol Saint-Tropez magasságában fogja megnyitni a kapuit. Ez egy bárka.
1: Én pedig DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy most a gépgáz, ahogy szoktam mondani németesen, egy nagy gázzal indulok, és Ferdődön állok meg. 23 órakor kezdek, egy órát pörgetek majd ott a helyi városi rendezvényen, aztán szintén nagy gázzal érkezem, de ott már lesz időm átérni 1:30-re, hiszen váltom Hanvai PG-t a Diszkosít Legendsen Szombathelyen, és minden DJ Junioros egy csomó új tartalom kikerült a DJ Junior videócsatornán a YouTube-ra, hogyha még nem tettétek meg, akkor kövessétek be. Én ezzel búcsúzom, illetve azzal, hogy holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen. Szevasztok!
2: Szlovákia, Komárno, Castello nyitóbuli, és aztán érkezem én is Szombathelyre. Ennyit a fellépésekről, holnap este 8-tól újra Diszkosít a Rádió Egyen, most pedig érkezik a 3 Minutes to Explain, Fed Legrand, Funkerman és a Sharmonologic közöse, természetesen a 2026-os Beats & Shell-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. My name is

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: words now. Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a szombati külön kiadásunkat, ami 4 órás. Imádni fogjátok ezt a mai műsort, ezt garantálom. A Loving Arms lemez játszóknál. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Kezdjük is el a... Nem a délutáni live mixet, mindjárt összeszedem magamat. Hanem szedjük össze magunkat a Third Is Mine Radio Show-ra. Mert hogy itt is van Gordótól a Loco Loco, amivel nyitjuk a Third Is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és fel.

0: David Guetta, a Fantasztikusok együtt, ez volt a Shine a Rádió 1-en a Fergie's Mine Radio Show-ban a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, és hogyha egy világsztár DJ, valamint egy fantasztikus pop előadó összefog, és készítenek egy közös zenét, hát abból csak is valami igazán jó sülhet ki.
1: Abból lesznek a Rádió 1-es lágerek, úgyhogy köszönjük Martin Garrixnek, valamint Ed Sheerannek. Repeat It következik tőlük itt a Rádió 1-en a Fergie's Mine Radio Show-ban. Én megígértem nektek, hogy jó zenék jönnek, hát tessék, itt is van, úgyhogy szombatra felhangolódásra, valamint a hétvégére fel, mert Juhász Geri, valamint én, Laughing Arms, Andris, itt vagyunk veletek végig.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, ez a Rádió 1. És benne a World is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás, a Loving Arms a lemezjátszóknál 10-ig, aztán jön még New Week, Antonio, és lesz egy különleges guest mixünk is éjfél után Jamie Jones-tól. És nagyon szeretjük a következő zenét, ez egy vadonatúj dal, nyomatékosan hívjuk fel mindenki figyelmét rá, óriási sláger lesz belőle az év második felében, egy norvég trió készítette.
1: Igen, ez egy nagyon jó dal, én annyira szeretem azokat a TikTok videókat, valamint Reels videókat, ahol látom, hogy tömegek tulajdonképpen ezt a dallamot dúdolják, tényleg annyira megjön a bulizáshoz, meg a Rádió 1-ben zenéléshez a kedvem, hogy ezt el nem tudom mondani. Úgyhogy nektek is a hétvégéhez csináljuk a hangulatot, ezért hozunk nektek ilyen újdonságot is, úgyhogy itt is van Bauxolo Magnetic, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: In Radio Show, tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket és új előadókat is. A Loving Arms lemezjátszói mögött Tim Impala érkezik most, és a Dracula. Apropó Dracula, Andris, hiszel a vámpírokban?
1: Én hiszek. Tulajdonképpen én szerintem valamilyen szinten én is egy vámpír vagyok, mert csak sötétben tudok létezni, úgyhogy kicsit így éjjel fel is ébredek, úgyhogy én küszködök mindig az elalvásra, úgyhogy szerintem valahol minden DJ-ben van egy kis vámpírvér.
0: És szerintem ez rád hatványozottan igaz, konkrétan ugyanúgy nézel ki, mint mondjuk 6 éve. Ezt most halál komolyan mondom. De minden vámpír ugyanúgy néz ki évszázadokkal később is. Szívesen.
1: Meg nem láttad a hasamat, most pont kit akarja. A nyár azért erős volt, úgyhogy azért, de köszönöm a bókot. Igyekszem, pont azt mondom, hogy az éjszaka hibernál, úgyhogy nekünk a zene a vérünk, vagyis igen, ettől fiatalodunk. Na de itt is van Dracula, amivel tovább megyünk itt a Rádió 1-en, a Verizmer Radio Show-ban.

0: The Way You Are szombat este a Rádió Egyen a Third Is Mine Radio Show-ban. A Laughing Gun szállt a lemezjátszói mögött az elmúlt egy órában. Andris, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten találkozunk, Geri. Élmény volt, mint mindig. Úgyhogy nektek meg kellemes hétvégét. Szevasztok.
0: Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is New Week.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine. Elmúlt este 10. Hello mindenkinek, Nyúvikkal bulizunk tovább. Hello, Nyúvik.
1: Bambolé.
0: Bambolé. Na, szevasztok, hello, Geri, mindenkinek. Az összes Rádió 1-es hallgatónak, tessék szól a szomszédnak, és indulunk. És hát Bambolé a helyett Bambolé-val indulunk, és Hanvoi PG és Roberto Vini bootlegében elkészült Alex Kenji felvétele, ami egészen nagyon dübörget itt a nyáron nálunk. Úgyhogy tekerjetek föl, jó szórakozást mindenkinek.

0: titeket a szombat éjszakáron. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1, és benne a 39 Radio Show. Nyúlik a lemezjátszóknál, Lost Frequencies jön.
1: Lost Frequencies egészen jót hozott nekünk, és egészen újat. Leave It All, csak az igazi mai slágerek között.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től minden nap bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. New Week a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön idén nyáron a fesztivál szezonban. Óriási, ment mindenhol a világon.
1: Így van, én minden buliban pörgettem, és talán első köz voltam, aki a Rádió 1-en is elkezdte játszani. Imádtam az elejétől, az első pillanatok ezt veszte felvétel. Cassian érkezik, és a Come to Life itt a Rádió 1-en.

0: Birdies Nine Radio Show szombat este. Nyúlik?
1: Geri, tedd föl a kezed, ha mened. Put your hands up. For Detroit. For Rádió 1. Úgy igazából innentől kezdve most már az egészen dübörgősre vettük a figurát. Aztán a végén nincs megállás.

0: sőt azóta már a szerzőtársa is ez a fiatal olasz szupertehetség. Ő volt Hypaton, az Out My Head-del a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mindjárt jön Antonio, New Week-nak pedig egyetlen darra van már csak ideje ma a lemezjátszók mögött. Merre mész majd tovább innen?
1: Egy nagyon-nagyon titkos 40-es szülinapra. Ó, ezt nem is volt szabad elmondanom. Mert hogy hölgyről van szó, de úgyse tudjuk, hogy ki az. Nóri, nem. Na mindegy, szóval Norinak boldog szülinapot, az ő szülinapján fogok játszani, és onnan pedig megyek egyenesen.
0: Én addig elmondom Nórinak, hogy 40 után kezdődik az élet.
1: Igen, egyik teljesen kétségbe volt esve. Hát de most ő ezt nem meri elmondani. Nórika semmi gond nincs, 40 fölött is így van élet. Onnan pedig megyek Bábolnál a Kukorica Fesztiválra. Úgyhogy csá, hello.
0: Nóri, olyan 1 millióan hallgatnak most minket.
1: Boldog szülinapot.
0: Isten éltessen, puszi. Jó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: starts now. The world is mine.
1: Hello mindenkinek, Antonio is befutott, ő pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti, kezdjük el!
2: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Biztos észrevettétek, hogy újra óriásit megy a retro hangzás, de most modern klubköntösben. Így hát, amivel indulunk, az nem más, mint Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: A Switch Disco és Rehab Sleep Tonight, ez egy speciális Antonio remix volt belőle a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban szombat este, ami pedig most érkezik az egyszerre régi és egyszerre új.
1: A dallamok a 2001-ben született Mary J. Blige felvételéből, a Family Affair-ből kerültek elő. Már is érkezik James Hype és Volkoder újdonsága, a 1-2-3 itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Groovy 69 és a Stardust Medley with Dust. Ez egy különleges idei 2026-os Antonio edit volt belőle a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban természetesen maga Antonio itt mellettem a lemezjátszói mögött. Övé nálunk minden szombat este, ilyenkor 11 és éjfél között, és imádni fogjátok azt, ami most jön. Ez egy vadonatúj, dögös house zene. Nagyot szól.
1: Amikor a brit house elit összeáll, abból csak valami igazán ütős dolog születhet. Clooney és Prosper közös klubimusza pontosan azt adja, amit a címe ígér. Engedd el magad! Jön a Free Your Mind, itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

David Guetta és a Third Is Mine, a Third Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Néhány percig még Antonio a lemezjátszói mögött, a Cats and Dogs érkezik most és a Fired Up, aztán pedig éjféltől a lemezjátszók mögött Jamie Jones.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

is Mine radio show starts now. Elmúlt éjfél, hello mindenkinek! Jamie Jones guest mix-e jön a következő egy órában. Az első dal a Mighty Dubcats és Just Another Groove.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. Nálatok a Rádió egy szól és benne a Third Is Mine Radio Show. Abban is a Guest Mix hetente egy óra ilyenkor szombat éjszakánként mindig kiadó nálunk. A lemezjátszóknál egészen éjjel egyig. Jimmy Jones.

0: Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a Third Is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét, sziasztok!
1: A Third Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek is, kellemes éjszakát a mikrofonnál, Király Tamás, a Guest Mix is de rendben volt. A mixek egyébként a World is Mine-ból,

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely nem sokára fél kettő lesz kellemes éjszakát. Ha valakinek melóznia kell, és hát azért vannak néhányan, azoknak kitartást, aki viszont bulizik, élvezze. Az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül. Most például arra gondoltam, hogy egy aránylag frisset Shakirától, aki nagyon sokat énekelte ezt ezen a nyáron, a Die Die, ami érkezik itt a rádió egyen.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, ő pedig Robin Schulz, aki már 12 éve a zenei vonalában. Nagyon sokszor jelölték már Grammy-díjra is, ezen kívül pedig nyert egy csomó európai zenei díjat. Hát, mert ilyen jó dolgokat csinál, mint ez a vadőr Robin Schulz, Better Times, már indul is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lá.